egyház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egyház előtt muzsikálnak.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a kis herceg kisasszony. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy makacs és önző herceg kisasszony, akit Violának hívtak. A kislány még beszélni sem tudott, de azt, hogy kell, már nagyon jól ismerte. S ha valamire szülei nemet mondtak, addig toporzékolt, míg megkapta az áhított dolgot. Aztán, ahogy idősebb lett, megtanult beszélni, és akaratosságával az őrületbe kergette a szüleit. S mivel imádták a kislányt, végül mindig a kedvére tettek. Így történt, hogy mire a lány 10 éves lett, már nem volt olyan könyv, játék, amit ne kapott volna meg. A kislány egy ideig még tudott örülni a legújabb babájának, de aztán unatkozni kezdett, s rájött, hogy az a baj, hogy már nincs mit kérnie. Akkor maga mellé ültette kedvenc rongybabáját, és erősen gondolkodni kezdett, mi legyen a következő kívánsága. Aztán eszébe jutott valami. Édesanyám, havat akarok. De hisz július közepe van, honnan vegyek most neked havat? Kiáltott fel a hercegnő. Az engem nem érdekel, csak legyen hó. Szánkózni akarok, és hóembert építeni. Makacsolta meg magát Viola, és hangosan sírni kezdett. Apja már is a szobába sietett. Mi ez a hangzavar? Mi bajod, virágszálam? Kérdezte gyájasan. Édesapa, havat akarok? Mondta hüppögve Viola, és az apja szíve mindjárt ellágyult. Amit csak akarsz, kedves Violám! Azzal a király már is hívatta az őrséget, és megparancsolta, hogy gyűjtsék be a birodalomból az összes sót. A katonák pedig egyesével bekopogtattak minden házba, és elvették az emberektől az összes sót, amit találtak. Másnapra Violának teljesült az álma. Apja porrá zúzatta a temérdek sót, és behintette vele a palota udvarát. Az egész vidék hófehéren csillogott a finom szemű sótól, s csak ugyan úgy nézett ki, mintha éjjel leesett volna a hó. Viola nagyon boldog volt, mikor meglátta az ablakból a fehér tájat. Mindjárt le is szaladt a pincébe, hogy elővegye az aranyos szánkóját. Egész nap a domboldalon csúszkált, és a szolgákat dobált a hógolyóval. Ám éjszaka óriási vihar dombolt. Az eső feloldotta a rengeteg sót, és mind beleömlött a folyóba. Viola nem sokat törődött a játéka elvesztésével, ám a birodalom népe annál csalódottabb volt. Ugyanis attól kezdve minden ételt sótlanul ettek. Közben Viola már egy újabb kívánságon törte a fejét. Édesapám, mondta a leghízelgőbb hangján, azt szeretném kérni, hogy készíts nekem bábukat. Bábukat? Mégis milyen bábukat? Ha akarod, megveszem neked a birodalom összes bábuját. Jó lesz? Nem. Én azt akarom, hogy te csináld meg nekem azokat a babákat. Vágott vissza az elkényeztetett kislány, és száját már is sírásra biggyeztette. Ne, kérlek, ne sírj! Ígérem, beletanulok a bábú készítésbe, fogadkozott az apja. S másnap el is ment a herceg a baba készítő műhelybe, hogy kitanulja a mesterséget. Egy hónapon át keményen dolgozott, mire elkészült az első babával. De Viola nem elégedett meg ennyivel. Neki még több kellett. Így hát az uralkodó éjt nappallá téve ott üldögélt a baba készítő műhelyben, és egymás után gyártotta a különféle bábukat. Éppen egy félkész baba felett görnyett, mikor egy ismerős mély hangot hallott a háta mögül. Hát mégis igaz a pletyka. A herceg hátra nézett, és ott állt mögötte apja, az öreg király. Mit keresel te itt? Herceg létedre hagyod, hogy egy kislány csúfot üzzön belőled?
ripakodott rá mindjárt. Elviszem magammal az unokámat, majd én leszoktatom erről az akaratosságról. Viola édesapja könyörgött, hogy ne vigye magával az egyszem lányát, ám az öreg király hajthatatlan volt. Még aznap magával vitte Violát az udvarába, hogy alaposan megnevelje. Attól fogva Violának egyedül kellett felöltöznie, bekötni a cipőfűzőjét, megcsinálni a leckét. A hangos toporzékolás sem segített, mert az öreg király hamar büntetésre ítélte. Ha nem a sarokban kellett 100-ig elszámolnia, akkor főzeléket kellett ennie, aminél nem is ismert rosszabbat a világon. Közben nem sokára beköszöntött a tél, és mikor leesett az első hó, Viola alig várta, hogy kimehessen játszani az udvarra. Éppen egy udvarhölggyel sétálgatott, mikor szembe jött az úton egy didergő öreg asszony. Honnan tetszik jönni? Szólította meg a kislány. Sziklavár országából, felelte kurtán a néni. Sziklavár, hiszen ott van az én hazám, kiáltott fel Viola, és eszébe jutott a családja. És mondja, hogy élnek az emberek most? Ó, amióta a herceg kisasszony elment, nagyon jó dolguk van, felelte a vénasszony. Hogy? Senki sem szerette a kisasszonyt? Kérdezett vissza szomorúan Viola. Dehogy szerették? Amíg ott lakott, a nép csak szenvedett. Mindenünket elvették, azért, hogy a kívánságait teljesítsék. Viola nagyon elszégyelte magát a vénasszony szavai hallatán, és keserves zokogásban tört ki. Abban a percben tudta, hogy meg kell változnia, különben örök életére magányos marad. Gondolatait a vénasszony vacogása zavarta meg, a fagyos szél könnyen átfújt az öregasszony vékony kabátján. Úgy látom, hogy a néni nagyon fázik. Várjon, odaadom magának a nyakláncomat. Ha eladja, vehet magának egy vastag bundát, és ételt a családjának, mosolygott Viola. Az asszony örömmel elfogadta a bőkezű ajándékot, talán még sosem volt ekkora szerencséje. Viola pedig egy életre megtanulta a leckét. Többet nem követelőzött, nem toporzékolt, helyette inkább segített, akin csak

Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a róka meg a tatu. Történt egyszer, hogy a róka éhesen járta a vidéket, már hetek óta nem evett. Pedig igazán nagy földje volt az erdő határában, csak éppen lusta volt megművelni. Aztán egy nap a tatu éppen a róka földjén cambogott keresztül, élelmet keresett magának. Mikor a róka meglátta, odafutott hozzá, és mézes-mázas hangon megszólította.
1: Kedves barátom, rég láttalak, de talán nem véletlen, hogy pont ma jártál erre.
0: Tudnélik, a róka nem tartotta túl okos állatnak a tatut, gondolta, könnyen átveri, s majd a tatu fogja a földjét megművelni, de a termést ő fogja betakarítani.
1: Éppen vetni készülök, de el kéne egy segítőkéz, mondta róka. Alkut ajánlok neked, én adom a földet, te pedig a munkát, a termést pedig testvériesen elosztjuk, nyújtotta a mancsát a tatunak.
2: Rendben van, ha mind a kettőnk jól jár,
0: s a tatu belement az alkuba.
1: No, akkor idén a termés föld feletti része az enyém lesz, a többi pedig a tiéd, osztotta szét a róka.
0: És közben magában azt gondolta, jól becsaptam ezt az ostoba tatut. Ő még csak nem is sejti, hiszen a termés a föld felett szokott lenni, így most nekem fog jutni mind, dörzsölte a tenyerét. A tatu pedig már másnap munkához látott, krumplit ültetett. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a termés lassan megérett a leszedésre. S a tatu milyen jól járt, hisz a krumpli termése a föld alatt érik, s a föld felett csak a növény szára is levelei vannak. Nagyon bosszantotta a rókát, milyen szerencsétlenül járt. Hát legközelebb azt ajánlotta a tatunak, hogy az övé lesz, ami a föld alatt van, a tatujé pedig a föld feletti rész. Így most neki jut a termés. A tatu ismét belement az egyességbe, ám most búzával vetette be a földet. Nem sokára eljött az aratás ideje, ám megint a kabzsi róka húzta a rövidebbet. Ugyanis a búzamag termése bizony magasan a föld felett van, s azt a tatu mind megkaparintotta. A rókának pedig nem maradt más, mint a búza föld alatt lévő gyökere. Miután gyökereken és gumókon élt egész évben, a róka elhatározta, hogy többé nem hagyja, hogy a tatu becsapja, és tavasszal újabb alkut ajánlott neki.
1: Kedves barátom, mivel eddig mindig neked jutott a termés, egyszer igazán én is megérdemelném. Legyen hát most az enyém a föld alatti és feletti rész is, kérte nyájasan a róka.
2: No, jól van, mondta a tatu. Idén csak a középső részt takarítom be, a többit pedig meghagyom neked.
0: S azzal kezet fogtak. A tatu pedig ismét szorgosan dolgozott a róka földjén, hogy nyáron legyen mit leszedni, ha megérett a termés. Ezen a tavaszon, hosszú sorokban kukoricákat nevelgetett. Nem sokára eljött a nyár, s a kukorica betakarításának az ideje. A róka is segíteni akart a munkában, hisz már alig várta, hogy végre egyszer ő is bőséges terméssel térjen haza. Ám a kukorica termése, a kukorica cső rajta a szemekkel, éppen a növény szárának közepén nő, s így a róka ismét pórul járt, nem maradt neki más, csak a gyökerek és a hajtás. Így esett, hogy a tatu túljárt a kabzsi róka eszén, s az 3 éven át nem evett mást, mint gyökereket és leveleket, és az összes termés a tatu élet. A róka pedig megtanulta, hogy a szorgalomnak meg lesz a jutalma, s következő nyáron Már ő maga aratta le a termést.

0: Móra Ferenc, temetjük a rózsafákat. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Tegnap reggel alig nyitom ki az ablakot, odaesik a párkányra egy levél. Ejnye, ki küldte, ki hozta ezt a levelet? Nekem ilyenkor a reggeli időben. Oda megyek, fölveszem. Látom, hogy egy száraz hársfa levél ez az én levelem. Szélpostás hozta, télapó küldte. Ezt már csak elolvassuk, ha tudjuk. Nem kell ahhoz pápa szem látni azt úgy is, hogy megcsipte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha ezüst porzóval volna behintve. Jövök már egész hadammal együtt, ezt írja télapó a száraz levélen. Előttem a hideg szél, a kemény fagy, velem az uzmara, sarkamban az ordító förgeteg. Mentsd meg előlünk, amit féltesz, takard el, ami drága. Nagyon emberséges ellenség vagy te, télapó. Köszönjük is alásan a barátságodat, ám bár hasznát nemigen vehetjük neki, magunk fajta szegény embernek hátán háza, kebelén kenyere. Nincs nekünk egyebünk a kerek világon, egy-két rózsafánál. Az ám a rózsafák. Azok teszik széppé a mi életünket. Rózsák lágy szirma simogatja el homlokunkról a kenyérkereső gondot. Rózsák árnyékában tanulunk nótát a fülemilétől. Rózsánál egyebet nem tudunk adni azoknak, akiket szeretünk. Még Pannika is elpityeredik, amikor elújságolom néki, mit írt télapó a száraz levélre. Apukám, én sírok. Már miért tennéd azt, édes madaram? Hát mit csináljak egyebet, ha az a gonosz tél mind elpusztítja a rózsafáinkat? Na hát, azért se pusztítja. Fogom a kertész ollót, veszem az ásót, kapom a kapát, gyerünk, Panka, a kertbe. Mit csinálunk ott, apukám? Rózsafákat temetünk, Pannikám. Szelíd bókolással fogadnak bennünket a rózsafák, mintha csak tudnák, mi járatban vagyunk. Nagyon megtépázta már szegényeket az ősz. Levél nélkül maradt ágaikat csupa koldúskák gyanánt nyújtogatják elibénk. Segítsetek már rajtunk, édes gazdáink! Nincs már nékünk keresni valónk ebben a szomorú világban. Nincs már dalos madár, nincs már enyhe szellő. Megdermed a harmat, nem tud éleszteni. Sáppadt a napsugár, nem tud melengetni. Cudar télidőnek haragja közelget. Rejtsetek előle, mentsetek meg tőle. Azt akarjuk mi is, szegény rózsafáink. Azért nyesem le rólatok ezt a sok mi hasznahajtást, amely úgyse hozna már virágot. Azért ásom ezeket a gödröket, még ki is párnázom jó puha homokkal, hogy jobb fekvése legyen bennük letarolt fejeteknek. Azért hajlítom meg gyönge derekatokat, gyöngéd vigyázattal, hogy meg ne pattanjon, gondos szeretettel, hogy nektek ne fájjon. Rendre sorra járjuk a rózsabokrokat, valamennyit megollózzuk, valamennyit meghajlítjuk, mindnyájának koronáját föld alá bújtatjuk. Jöhet már a télapó gonosz hadserege, nincs már ág, amit letörjön, rügy, amit megdermesszen, bimbó, amit lepergessen. Legutolsó ágán a legutolsó rózsafának megtaláljuk a legutolsó rózsát. Fáradtan ingleng, bágyattan mosolyog, s ahogy hozzáérünk, egyszerre szétomlik. Illata még egyszer betölti az egész kertet. Szirmai táncra kapja a forgó szél, s viszi, viszi szét a világba, ahány annyi felé. Vidd szél, vidd a rózsák gyászjelentését. Vidd el mindenkinek, aki szereti a rózsát. Nini, ahol ványszorog a tarka szárnyú folyosó pille, szállan a szegény, de csak lebeg. Előcsalta a haldokló rózsa illata. Azt gondolja a bohó, megint kitavaszodott már. Eredj csak vissza, jámbor pille, a tornát sötét zúgába. Tedd el magad télire. Isten hozzád volt az az illat, nem Isten hozott. Nem ébrednek a rózsák, inkább most mennek aludni. Aludjatok, álmodjatok, kertünk rózsafái. Mentül jobban üvöltözik síratok fölött a tél. Aludjatok annál jobban, álmodjatok annál szebbet. Álmodjatok a föltámadásról, álmodjatok a pannika csengő kacagásáról. Álmodjatok üde lombot ifjú ágon, üde lomb közt ringó bimbót. S ha majd föltámadást hirdet a pannika csengő kacagása, hozzátok el nekünk az ifjú ágat, az üde lombot, a ringó bimbót.
0: A Temetjük a rózsafákat című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Petőfi Sándor, Anyám tyúkja. Előadja Kőszegi Ákos.
3: Ej, mi a kő? Tyúkanyú, kend a szobában lakik itt bent. Lám, csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kend dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyú, hát, jól megbecsülje kend magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapja tyúkhúsra. Élj a tyúkkal barátságba, anyám egyetlen jószága.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
4: Szervusztok, gyerekek! Revicki Gábor vagyok. Most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt, bármi áron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket, inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája, apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktor bácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutyabarátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrúd! Gertrúd! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál pici korunkban. Igen, súgta vissza Gertrúd, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm, A nagy fehér kutya mögött több két lábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a két lábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrudot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót.
5: Tűnés vissza! Menjél haza!
4: Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrude arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet hiány mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrude és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk. Akkor ott megtanultam, hogy bizony nem minden kutya a barátunk. Vannak, akik rossz szándékkal közelednek felénk. Gertrude és én olyan gyengének és tehetetlennek éreztük magunkat, mint még soha. Lord viszont egy igazi hős volt, hogy megvédett minket. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltuk, hogy nem minden kétlábú figyel úgy a bundástársára, ahogy apa figyel ránk. Így aztán néha később is előfordult, hogy ránk támadt egy másik kutya. Amíg még picik voltunk Gertruddal, borzasztóan féltünk ilyenkor, ám ahogyan nagyobbak lettünk, egyszer csak felfedeztünk egy igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk, hogy ne zavarjuk a vaddisznókat, akik valamiért este jobban szeretnek mászkálni és földet túrni. Amióta többször is találkoztunk már velük, én is óvatosabb vagyok. De azért még mindig eszembe jut, hogy milyen jó játék lenne megkergetni őket. Apa viszont elmagyarázta, hogy ők ezt egyáltalán nem élveznék, ezért elfogadtam, hogy inkább labdákat és batakat kergetek. Na meg Gertrúdot, amikor hirtelen turbómacivá változik, és szaladni kezd fel alá a fák között. Na de hol is tartottam? Ja, Igen, ott, hogy egy sötét téli estén éppen az utcákon sétáltunk, amikor hirtelen három hatalmas kutya bukkant fel. Két lábú nem volt a közelükben, ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. Ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam az ugatást. Ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset, azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orrunk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy két lábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik két lábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundás társát. Teljesen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva. Együtt elképesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el. Nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. Mielőtt bekerült a sintér telepre, ahonnan apáig kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrúdról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött is. Más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors doboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy dobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze ezt sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő dobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak

0: Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Csukás Mese Rádió.
1: Elszaladt a csüskedisznó.
2: Ki fogja meg?

Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet! Vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút! Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem széplányhoz, széplány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy

0: fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott Pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
1: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: japán tükör. Élt egyszer Japánban egy falusi cukrászmester, aki olyan jól értett a mesterségéhez, hogy messzi földön elterjedt a híre. Mindig, mikor megsütött egy nagyobb adagot, körbejárta a vidéket, hogy mindenkihez eljusson édesség. Bezzeg a felesége. Bármilyen szorgalmasan is dolgozott a cukrász, az asszony mégis állandóan csak korholta. Süss többet, árulj többet, ennyi pénzből még jól lakni sem lehet. A cukrászmester pedig nem értette, hova tűnik el a pénz, amit megkeresett. Egy napon elhatározta hát, hogy meglesi a feleségét, mégis mire költi el a pénzt. Reggel úgy tett, mintha a szomszédos faluba menne, de valójában elbújt a kertben, és kileste az asszonyt. A feleség a konyhában tett-vett, rist főzött, majd babot, s végül gombóccát gyúrta őket. Aha! Szóval babos gombócot főz magának, míg én egész nap robotolok. És azt gondolta magában, végre leleplezte. Miután kész lett az ebéddel, az asszony jól telette magát a gombócokkal. Ám a maradékot jól eldugta a konyhaszekrény mélyére, hogy a férje még véletlenül se találja meg. Majd, mint aki jól végezte dolgát, lepihent. Hogy tübe gurult a cukrászmester, ám ahelyett, hogy kérdőre vonta volna a feleségét, gondolta, inkább megleckészteti. De akárhogy is törte a fejét, nem jutott semmi az eszébe. Elindult, hát ha majd útközben. Az országúton bandukolt, s ahogy a földet nézte, hirtelen valami fényesség vakította el. Közelebb ment, és akkor látta, hogy egy körbe tükör fekszik az egyik bokor aljában, és a visszaverődő nap sugarai fénylenek rajta. Ahogy a kezében tartotta és nézegette a csorbatárgyat, eszébe jutott, hogyan taníthatná Móresre a feleségét. Fogta hát a tükröt, eltette a tarisznyájába, majd elindult hazafele. Az asszony, mikor meglátta férjét az ajtóban, talpra ugrott és meglepetten kérdezte. Már is itthon? Hogy ilyen korán hazaértél? Nézd csak, milyen szép, különleges tükröt találtam az út mellett. Gondoltam, megleplek vele. Mutatta a feleségének a tükröt. Ugyan? Hisz ez csak egy üvegdarab? Legyintett unottan az asszonyság. Csak ne becsüld le! Ez egy varázstükör. Akármerre fordítod, mindent megmutat. Senki és semmi nem tud elbújni előle, mondta a férj, majd kiment a konyhába. Ott aztán a szekrény elé tartotta, pont oda, ahova az asszony rejtette a gombócokat. Nini, hát itt van egy pár babos gombóc, csak nem nekem csináltad? Kérdezte kissé gúnyosan. A feleség elvörösödött a szégyentől, de nem szólt semmit, csak gyorsan megterített a cukrásznak. Ám akkor az így szólt. No, most megnézem, mi van a szívedben. És már fordította volna az asszony felé a tükröt, ám az a leleplezéstől félve térdre rogyott előtte.
1: Ne haragudj rá! Ígérem, soha többet nem hazudok, és irigy sem leszek,
0: mondta könnyes szemekkel az asszony. A cukrászmester pedig elégedetten látott neki a gombócoknak, hisz sikerült végre a feleségét megleckésztetnie. Csak éppen arra nem gondolt, hogy pletykás asszony, és az egész falunak elúlságolja, micsoda különleges tükröt hozott haza az ura. Még a szomszédos faluból is jöttek a népek, hogy csodájára járjanak a tükörnek. Este pedig egyenest a császár udvarából érkezett egy szolga. Hallottuk a varázstükröt hírét, és szeretnénk segítséget kérni, mondta a szolga a meglepett cukrásznak. Az asszonynak pedig már is felcsillant a szeme.
2: Menj csak a császár palotájába! Bizonyosan nagy jutalom jár, ha a császárnak segítesz a baján!
0: S mivel a cukrász nem merte elmondani a titkát, inkább úgy döntött, lesz, ami lesz, elindul. A császár szívélyesen üdvözölte a cukrászmestert, majd elmesélte neki, hogy valaki ellopta a kedvenc kardját.
3: Sehogy se tudunk rájönni, hogy ki a tolvaj, már csak a varázstükör segíthet rajtam.
0: Mivel már későre járt, a császár felajánlotta a cukrásznak a palota egyik szobáját, hogy először pihenje ki magát.
3: De ha tudta volna, hogy a cukrász egész éjjel le sem hunja majd a szemét, forgolódott és folyton azon gondolkozott, hogy másszon ki a bajból.
0: Végül arra jutott, hogy nincs más választása. Reggel elmondja a császárnak az igazságot. Ám ekkor valaki kopogtatott az ajtaján. A cseléd volt az.
1: Elnézést, hogy szavarom, uram. Én loptam el a császár kardját, suttogta lesütött szemekkel. Gondoltam, ha már úgy is kiderül, inkább visszaadom. Csak kérem, ne áruljon el.
3: Rendben van, de többé ne lopj el semmit, mondta a cukrász.
0: Másnap a mester nem szólt semmit, csak visszaadta a császárnak a kardját, és elfogadta a két zsák aranyat, amit fizetségül kapott.
3: Majd hálás szívvel hazaindult, és amint hazaért, összetörte a tükröt, és végre igazán megkönnyebbült.

Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzújjal. Örült az ifjú a frissen szerzett portékának, hiszen azt mondták, varázs ereje van. Mutatta otthon az anyjának a babszemet, de az keservesen sírni kezdett a dicséret helyett. Mi lesz velünk, fiam? Éhen fogunk halni! Édesanyám, ennek varázs ereje van, próbálta vigasztalni a fiú. De az anyja nem hitt neki. Legény gondolta, próbát tesz. Még aznap este elültette a babszemet. Alig tudott aludni, annyira várta, hogy kihajt-e a passzúj másnap. Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta. Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított, fogta magát és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon, igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, és gondolta, szállást kér éjszakára. Bekopogott, és egy vénséges vénasszony nyitott ajtót. Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához. Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát, bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, ne mocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfölmet. Tújj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem? Rejtegetni? Én ugyan senkit. Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk. A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojás tojó madarat, aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában ló. Elkapta a legény a passzúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkor átesett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja,
hogy örült, mikor egyszem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni. Ugyan, hiszen alig van rajta hús, ezért a piacon nem kapsz egy fél paszújt. Kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! S abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja? Még a szája is tátva maradt. Addig szorongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak 1-2 mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat. Másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkor álkatog rá, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Ágyő, barátaim, világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrogó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő, mozgó játékot, körhintát, s a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengéscsillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. Mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőit. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elállt. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki, úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz! Köszöntötte az órásmester. Mi árad van? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél, de nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.
0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk, és kenyérformájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.
2: Cickány, pocok, cica cucc, ideugrik, odafutsz, odaugrik, idefutsz, cica mica, mire jutsz?

0: így nem leszel saláta.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
2: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
3: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két hete egy falatot sem ettem. Tettem.
2: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy jár, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
3: Na te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet. De csak sújíts rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszelidülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
2: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány.
4: Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.
2: Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament.
5: De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt.
2: Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.
4: No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé,
2: a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot.
5: Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni.
2: Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak.
4: Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény.
5: Jobban láttam én azt, mint ti.
4: Ugyanonnét láttad volna jobban, kérdezték a bátyai.
5: Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
4: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
5: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paribán egy vitéz, akinek ezüst csisak volt a fején. Az egy ugrással lekapta az aranyalmács, úgy eltűnt, mint ha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagyáradozva, hogy mit láttak.
4: Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
5: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény.
4: Ugyanhonnét?
5: Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
4: A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét.
5: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
4: Jobban láttam azt én, mondotta a legény.
5: Ugyan honnét láttad?
4: Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
5: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
4: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
5: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó gyerekek, a mikrofonnál Tudor kukac.
2: A Föld nem egy nagy sárgolyó. Ha keresztbe vágnánk, különböző rétegei lennének. A legmélyebb része 6300 km mélyen fekszik. Ez akkora távolság lefelé, mint amilyen messze van Magyarországtól Tanzánia. Vagyis jó mélyen. A vulkánok lyukak a Föld mélyére. A vulkánból előtörő magma a Föld köpenyében fortyog. Valójában kőzet, ám mivel itt rettentő meleg van, megolvadt és folyékony. Olyan, mintha egy hatalmas kohó lenne a Föld belsejében.
0: Műsorajánló következik.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
3: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 7-esen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
3: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék! Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
8: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok. Tartsatok velem! Négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Hüllő a törpeharcsa csapdában. A búvárkodás teljesen ámulatba ejtette a lurkókat, legalább egy órát a vízben töltöttek. Nagymama többszöri kérésére jöttek csak ki. Találtak néhány kincset is, üres kajdlóhéjakkal és csigaházakkal lettek gazdagabbak, sőt Rozi egy régi pénzérmét is felfedezett a homokban. Az estét a tűzrakó hely körül töltötték. Szalonnát és grillkolbást sütöttek, amiből a három kutyusnak is jutott néhány falat. Jókedvűen tértek nyugovóra az izgalmakkal teli nap után. A következő nap reggelén nagypapa óvatosan szólt fel az emeletre. Jó reggelt! Hét alvók! Ki jön ki megnézni a törpeharcsa csapdákat? Miféle csapdákat? Kérdezte ásítás közben álmosan Lori, ahogy kikelt az ágyból. A többiek is csatlakoztak hozzá. Kint még harmatos volt a fű, a nádi poszáták különleges, semmiesen fogható énekét, csak a békák hangos koncertje harsogta túl. A halkarikával és apró halakkal is táplálkozó törpeharcsák sok kárt okoznak a vizekben. Többek között eleszik a többi hal elől a táplálékot. Ha valaki törpeharcsát fog, az ugyanúgy, mint a busát, az ezüstkárászt, a naphalat vagy a raszbórát nem szabad visszaereszteni a vízbe, mondta nagypapa. Ezek mind invazív, idegenhonos halfajok, ami azt jelenti, hogy az ember telepítette be őket. Sajnos kiszorítják az őshonos magyar halfajokat, tette hozzá. A törpeharcsa csapda arra szolgál, hogy egyszerre nagy mennyiségben fogjuk ki őket, ezzel valamennyire megritkítva az állományukat. Az ilyen eszköz csak halászok használhatják, de nekem megvan az engedélyem hozzá, tájékoztatta a gyerekeket nagypapa. A csapdákat nyáron minden este kihelyezem, a hálóba etetőanyagot, gombócokat teszek, amely odavonza a mindig éhes törpeharcsákat. A csapdákat minden nap ellenőrzöm, hogy nincs rajtuk lyuk, mert ezek a kis bestiák a legkisebb résen is kiszabadulnak, tette hozzá, miközben az első csapdához értek, ami a strandtól nem messze volt a vízbe helyezve. Nagypapa kihúzta a csapdát, amelyben 13 különböző méretű törpeharcsa ficánkolt. A halakat egy vödörbe rázta, nem nyúlt hozzájuk, mert a törpeharcsa hátuszóján és mellúszói elején szúrós, hegyes csonttüske van, ami nagyon fájdalmas tud lenni, ha megszúrja az embert. A másik csapda a stékhez volt rögzítve. Ebben is volt vagy egy tucat törpeharcsa, de egy érdekes élőlényt is rejtett a háló. Hiszen ez egy ékszerteknős, állapította meg csodálkozva Mati, miközben az izgő mozgó láthatóan ideges hüllőt figyelte. Nagypapa óvatosan a fűbe öntötte a törpeharcsákat és a teknőst is. Ez nem ékszerteknős, közölte nagypapa, hanem mocsári teknős. Nagyon sok él itt belőlük. Szeretik ezt a vadregényes zegzugokkal teli helyet, na meg az iszapos aljzatot, amiben télen elvermelhetnek. Magyarországon ez az egyetlen őshonos teknős faj, hadartarozi majd óvatosan kezébe vette a csodaszép állatot. Nagyon szúrnak a karmai, ezért nem sokáig tudom tartani, tette hozzá. A fiúk érdeklődve nézték a teknőst, míg Rozi a partra remtette, ahonnan pillanatok alatt a vízben termett és elmerül. Na és mit kezdünk ezzel a sok törpeharcsával? Kérdezte Mati. Megesszük ebédre. A törpeharcsa pörkölt nagyon ízletes, nagymamának pedig van hozzá egy remek receptje, mondta nagypapa. De előtte megtisztítjuk a halakat neki. A törpeharcsát többféleképpen meg lehet tisztítani. Nekem az vált be a legjobban, a bőrén lévő vastag nyálka eltávolítására, hogy az elkábított halakat besózom, fél órára így hagyom, és csak ezután állok neki a pucolásuknak, mesélte nagypapa. Az oszonyaikon lévő tüskék nagyon szúrósak, óvatosan kell megfogni őket. Éppen ezért először mindig a tüskéket vágom le róluk egy halbontó ollóval. Ezután egy kés élével alaposan megtisztítom a bőrüket a nyálkától, amit vízzel is lemosok, tette hozzá, és előkészített minden szükséges eszközt.
0: Csukásmese Rádió.

miért pont úthenger? Sose értettem, mert nyáron abban a nagy melegben, mikor aszfaltoznak, büdös az aszfalt, meg meleg is van. Miért pont úthenger? Miért nem targoncát? Csá!

0: Na akkor most jön az úthenger vezető oktatás, fogjátok meg azt a kormányt, próbáljátok ki az ülést, ez nagyon jól rugózik, szuper. Az úthenger az egy nagyon-nagyon nehéz jószág, úgyhogy minden elén kerülő élőlényt ki kell kerülni, például ott egy katicabogár, szépen kikerüljük, úgy visszaszedjük egyenesben, nagyon jó. Figyeljetek, jön egy az első hupli rugó, térd rugó, hó-rup! Nagyon jók vagytok, még egy hupli jön, figyeljetek, hó-rup! Fantasztikusak vagytok. Akkor ott jön egy Tyrannosaurus Rex, az nagy állat, úgyhogy nagy kanyar. Szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá. Szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Nagyon jók vagytok. Most jön gorillát valami.
1: Kerüljük ki, Iron Man!
0: Iron Man bármikor elrepül fölöttünk, de ebből az irányból kerüljük ki. Úgy, jók vagytok. Figyeljetek, most jön a legnehezebb, a fekvő

0: Nagyon jók vagytok, és az utolsó hupli következett, hogyha ezt is elsimítottuk, akkor mindenki megkapja az úthenger vezetői engedélyét. Figyelem! Hurra! Fantasztikusak vagytok, dobjuk, reméljük átmegy a kamerán keresztül. A kamerás bácsi is eltehet belőle.
1: Oda is dobok, oda is dobunk. Debrecenre, Nyíregyházára.
0: Oké, és mehetünk is tovább vezetni.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Felkészültetek? Van hangotok?

Zaza. És most, hogy is kipihentük magunkat, felállunk, oké? Okay. Fogjuk meg egymás kezét. Bezárjuk a kört, nagyon közel állunk egymáshoz, kis terpet. Jó? És egymást értékítjük, koncentrálj!

most a tolatók hátra, csípőre a kezed, és egy kis lengetős következik. Nehogy itt unatkozzunk. Cipőfűzőt is lengetünk közben. Kezeket a magasba, kintegetünk. Kikiriki! Nagyon gyorsan.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűszfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek, próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét. A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, és amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú-hú, hú-hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
1: Ennyi kaland egy napra!
0: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

nagyon jó. Hely, de az a sok mi? Kicsit hangosabban. Hely, de az a sok mi? Most mindenki! Hely, de az a sok mi?

0: Sziasztok! Réka vagyok. Újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Érdemes lesz nem csak a szövegre, hanem a sorok rímelésére is figyelni. Segíteni fog a válaszban. Ez az évszak szeszélyes, néha kicsit ravasz. Remélem, hogy kitalálod, ez a bolondos. Na hát, ilyen rövid idő elég volt a megfejtéshez. Tavasz! Ez a jó válasz, igen, lenyűgöző. Nagyon okosak vagytok. A tavasz a kedvenc évszakom. Szeretem, hogy végre kisüt a nap, pendülnek a rügyek, kinyílnak az első virágok. Gondolom, ti sem bánjátok, hogy ki lehet szabadulni a lakásból és viháncolni a természetben.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhő szirén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részfúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás köz pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy 7-ig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggedsz, mert ő látja benned a legjobbat. És elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Kányádi Sándor, nagyanyó kenyér, aki előadja nektek Korcsog Laura. Búzát vittem a malomba, hely, de régen volt, amikor még a küküllőn malom duruzsolt. Megőröltem a búzámat, lisztje, mint a hó, örült neki a háznépe, kivált nagyanyó. Sütött is az új búzából olyan kenyeret, illatára odagyűltek mind a gyerekek. Azóta is azt kívánom, legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos, fehér, ropogósra sütött, foszlós nagyanyó kenyér.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No, te szegény ember, adok neked 100 forintot. Meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, le sem ült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondál szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondál szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondál az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az út szélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott vajon, mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszka lisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, és eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot, hová tetted? Haj a kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitván gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondd most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd, nesze. Adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek peszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan, ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, s hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság, megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Ó, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örmény kereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, és elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban, bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

nappal és éjszaka. Sok száz évvel ezelőtt élt a kínai birodalom területén egy igen ügyes vadász, aki olyan jól bánt az íjjal, hogy messze földön nem akadt párja. Sokan próbáltak vetekedni vele, de mindnek oda lett a büszkesége. A vadász, akit csak nyilásznak becéztek, legtöbbször kisebb állatokra, rókákra, nyulakra vagy madarakra vadászott, de ha kellett, igazi nagy vadakat is elejtett. Annyira gyorsan és pontosan lőtte ki íjával a nyilat, hogy meg sem kellett néznie, sikerült-e célt találnia. Ahogy kilőtte, már vágtatott is lovával a nyíl után, hogy felszedje a zsákmányát. Hanem egy nap Kína népe vakító fényességre ébredt. Egyszerre 10 nap jelent meg az égen, és világította meg a földet. Annyira erős volt a fényük, hogy az emberek egész állónap a kunyhójukban ültek, hogy védjék a szemük épségét. De nem volt elég a fényesség. A 10 nap olyan meleget árasztott magából, hogy mindent felperzselt és kiszárított. És ahogy a növények, úgy az állatok sem tudtak hova bújni a szörnyű hőség elől. A birodalom összes élő lénye azt várta, hogy leszálljon az éj, és az égről eltűnjenek a napkorongok. De hiába, az égi testek csak nem mozdultak, s egész éjjel fent maradtak, és tovább perzselték a birodalmat. Nyilász, látva a sok szenvedést, elhatározta, hogy majd ő segít a népek baján, és elpusztítja a forróságot adó testeket. Mindjárt neki is látott a munkának. A legerősebb ébenfából nyilakat faragott, azokkal akarta megcélozni a 10 napot. Próbának egy sziklát nézett ki magának. Kilőtte rá az ébenfából készített nyilat, s az olyan sebesen hasított a levegőben, hogy egy pillanat alatt ketté törte a bivaly erős követ. Ekkor összeszedte minden tudását, és íjából egyszerre kilőtte mind a 10 nyilat, és aztán nézte, vajon célba talál-e mindegyik. A nyilak olyan gyorsan és olyan erővel süvítettek a levegőben, hogy még a föld is beleremegett. A 10-ből 9 napot talált, s a megsebesült testek egyenként hullottak alá, s tűntek el nyilász szemei elől. A 10. napot épp hogy csak súrolta a lövés, ám látva testvérei kínját, félelmében elbújt egy óriási bambuszerdő mögé. Ám most, hogy mindegyik nap eltűnt az égről, már nem volt kivilágítson vagy meleget adjon, és a földre sűrű sötétség és fagyos hideg borult. A vadász már megbánta, hogy elpusztította az égi testeket, s tudta, hogy az állandó éjszaka sem lenne jó az embereknek. Éppen egy sziklán ülve gondolkozott, próbálta kitalálni, hogy csalhatná vissza a napot, mikor észrevett egy kis, halványan pislákoló fényt az egyik domb mögött. A 10. napocska volt az. Előbújt rejtekéből, hogy körülnézzen, milyen veszély fenyegeti. Feljöhet-e újra a földet bevilágítani? Ám amint meglátta a vadászt, úgy megijedt, hogy megint elbújt a bambuszerdőbe. Nyilász annyira megörült, mikor meglátta az épségben maradt napot, hogy összeszedte íját és nyilait, és elhagyta a birodalmat. Elvándorolt más vidékre, és nem emelte íját a napra többet. A nap azonban nem felejtette el a vadászt, s azóta is tőle retteg, mikor felemelkedik az égre. Ezért van, hogy minden nap előbújik keleten, bevilágítja az eget, s aztán nyugaton lemegy,
s visszatér rejtekébe. Így váltak ketté a nappal és az éjszaka.

0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mészöly Miklós, tréfás mese. Hiszitek, nem hiszitek, kimentem egyszer egy nagy-nagy erdőbe, amelyikben egyetlen fa se volt. Ennek a nagy-nagy kerek erdőnek a legkisebb sarkocskájában három szalmaszálból akkora tüzet raktam, hogy egyszeribe nappali világosság támadt. Igen ám, csak én aludni szerettem volna, s ki fia tud világosan aludni. Fogtam magam, elballagtam a kiszáradt patakhoz, a lyukas kalapomat csurig megmerítettem, és a hordónyi sok vizet a tűzre zuhintottam. Na, elaludt a tűz, s akkor én is lefeküdtem. De ki fia tudna párna nélkül aludni? Én bizony nem tudtam. Azt mondtam hát a fakólovamnak, hogy cic-cic, ide gyere! S az oda is jött mentén, én meg a fejem alá raktam párnának. A fakót. A nyerget meg kipányváztam. És horkoltam, horkoltam reggelig, pedig le se hunytam a szemem. Hát amint reggel felébredek, utcu, fakó, hol a nyereg? Talán megették az egerek? Nem találom egyiket se. Belenézek a jobb zsebembe. Semmi. Belenézek a bal zsebembe. Semmi. Végre aztán belenéztem a lyukas kalapomba, s mit látok? Ott aludt a fakó nyergestül, mindenestül, még a patkója is ezüst volt. Örömömben akkorát rikkantottam, hogy még a saját hangomat se hallottam meg. De meghallotta egy kicsi madár, azt hiszem mókus volt, és ilyettében úgy elkezdett futni, hogy mindjárt feldöntötte a legelső csipkebokrot. Hely, ez voltám csak mulatság? Úgy hullott a csipkebokorról a dió, hogy majd agyonvert a mogyoró. Akkor odajött egy vén banya és rám kiabált. Mit csinálsz, te Isten adta pistája? Mit ásod ezt a répát, retket, csicsókát? Hiszen nem neked ültettem az ugorkát. És rettenetes mérgiben felkapott egy tököt, hozzám vágott egy dinnyét, majd eltörte a lábam, pedig a fejem találta. Ezt már aztán én is megsokaltam. Hátamra kaptam a fakót, felpattantam a nyeregre, és meg se álltam a tiszáig. Ott mindjárt találtam egy embert, aki nagy teli iszákból sorba eregette vissza a vízbe a halat. Kérdem tőle, mit csinál? Azt mondja, halászik. Lakodalom készül náluk, nincsen mit egyenek, hát majd esznek halat. Ez éppen kapóra jött nekem, úgyis nagyon éhes voltam, meghívattam magam a lakodalomba. Mikor már egy hal se volt az iszákban, mondom az embernek, most már eleget halászott, főzhetjük a paprikást. Igen ám, mondja ő, de előbb át kell mennünk a Tiszán. Jaj, de hogyan, mikor együnk se tud úszni? Ezt is kiokoskodtam. Volt a zsebemben egy dió, azt két felé vettem. Egyik volt a hajó, a másik az evező. Úgy áteveztünk a Tiszán, hogy csupa por lett a lábunk. Még a fakólovam aranypatkója is sáros lett a térdig érő hótól. Aztán szerencsésen megérkeztünk. A Tisza partján volt egy ház, ott sütötték, főzték a hurkát, ott ülték a lakodalmat. A menyasszony Jancsinak hívták, a vőlegényt Juliskának. Három napig állt a bál, és olyan temérdek töltött káposztát ettünk, hogy még most is csikarja a hasamat a tökmag. Végezettül felszántottuk a Tiszát, vetettünk bele lútfüvet, nyúlfüvet, fenkövet, s mire megjött a tél, termett is az három kéve bidres-bodros, cikkes-cakkos, salamánkos pogácsát. Így volt, nem másképp. Aki a mesét egy hallásból ugyanígy elmondja, ügyesebb, mint én.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: műsorajánló következik. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
1: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
1: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Boriban

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: Hiszti mesék. Felnőtt mese. Egy nagyon hisztis pici lányról. Volt egyszer egy kicsi lány, akiről az egész környék tudta, mennyire szeret hisztizni. Már reggel kezdte, amikor anyukája fel akarta öltöztetni. Visítva tépte le magáról a ruhákat, csapkodott, dobálta magát. Szegény mama próbált kedvesen a lelkére beszélni, cselesen elterelni a figyelmét, de hiába. Ha túl sokáig húzódott az öltözés, a mama is ideges lett, veszekedett, kiabált, erővel próbálta felöltöztetni a kislányt. A végén persze nem jutott idő a reggelire, de ha jutott is, a kislány dacból nem evett. A bölcsibe vezető úton lefeküdt a földre, cipeltette magát, rugdosott. Pedig szeretett a bölcsiben játszani, mindig vidám volt, barátságos, dicsérték a gondozónők. Vásárlás közben ordított, minden édesség kellett volna neki. A buszon nem egyszer olyan jelenetet rendezett, hogy szegény mamája nem tudott hova lenni szégyenében. Máskor azért vágta magát földhöz, mert zöld helyett sárga szívószálat kapott. Nem lehetett kiszámítani. A szomszéd anyukák vonogatták a vállukat. Majd kinövi, ez csak a dac korszak. A vidéki nagymama nevetett. Kislányom, te is ilyen hisztis voltál, volt honnan örökölnie. A budapesti nagymama szerint minden gyerek így puhatolja ki, hol vannak a határok. Addig tart a hiszti, amíg engeditek neki, magyarázta a megtört szülőknek. A buszon is rendszeresen elhangzottak jobbnál jobb vélemények. Biztos unatkozik a gyerek, nem foglalkoznak vele eleget. Nem kéne talán annyit kényeztetni? Ruhástól kellene beállítani a hideg zuhany alá. Szegény gyerek, biztos verik otthon. Vége hossza nem volt a sok jó tanácsnak. Pedig a szülők nem kényeztették a kislányt. Sokat játszottak és beszélgettek vele, bizonyos kérdésekben pedig következetesen szigorúak voltak. Hiába. A kislány rengeteget hisztizett. Aztán egyszer az anyuka megérezte, hogy a legidegesítőbb, a legfárasztóbb, az a bizonyos reggeli hiszti más, mint a többi. Kétségbeesést érzett mögötte. Rájött, nem dacból, bosszantásból tépi le a ruháit a kislány. Egyszerűen otthon szeretne maradni a mamájával, csak ezt a kívánságát nem tudja másképp a tudomására hozni. A mamának viszont munkába kellett járnia, az ő keresetére is szükség volt a megélhetéshez. És akkor eszébe jutott egy mese. A kislányról, aki nem akart felöltözni. Egyszerű kis történet volt, de a kislány ámulva hallgatta, és szinte észre sem vette, hogyan került rá a ruha. Anyuka mesélt reggeli közben is, sőt egész úton bölcsibe menet. A pici lány pedig boldogan lépkedett mellette, nem sivalkodott. A mama csak mesélt. Hisztis gyerekekről, akiket kinevetett Hiszti Manó, kisfiúkról, akik nem fogadtak szót anyukájuknak, állatokról, bohócokról, ami csak eszébe jutott. A kislány pedig csöndben figyelt, hallgatott, nevetett. Később ő kérte. Mesélj olyan kislányról, aki nem akar bölcsibe menni. Mesélj a báránykáról, aki elszaladt a mamája mellől. A reggeli hisztik lassan elmaradoztak. Persze néha még dúlt-fúlt a kislány ezért-azért, de már csak annyit, mint egy átlagos, egészséges gyerek. És ezt az anyuka már könnyedén leszerelte. Hol szigorral, hol tudomást sem véve róla, hol elterelve a kis méregzsák figyelmét. Idővel elmúlt a dac korszak is, és mire kis csoportos nagylány lett a kicsi lányból, Hiszti Manó már feléjük sem nézett többé.

0: Csukásmeseradio. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Unatkozom.
2: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
1: Jó. Gondoltam valamire.
2: Tehát akkor barkóbázunk?
1: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
2: Igen, már kész is gondoltál már valamire?
1: Gondoltam, igen.
2: Jó. Akkor tárgy?
1: Tárgy.
2: Tárgy?
1: Tárgy.
2: Hogy de ügyes vagyok.
1: Nagyon jó vagy.
2: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
1: Igen. Igen, használati tárgy.
2: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
1: Nem.
2: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
1: Igen.
2: Általában este használjuk?
1: Igen.
2: Miért reggel nem?
1: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
2: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha

0: Ez nem lehet más, mint a pulóver.
1: Igen, arra gondoltam.
0: És sok csúnya ilyen nem van?
1: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
0: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
1: Persze, hogy szeretem.
0: De azok a pulcsik miért csúnyák?
1: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
0: Igen.
1: És neked is jól áll.
0: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
1: Nem kell.
0: Hát jól beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
1: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három...

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e, te macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve. Hallod-e, te macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska? Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja. Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesonfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, mi ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska? Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja. Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske. Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske. Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt. Hová mész, macska? Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja. Menjél csak! A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e? Meg hát, és mi a neve? Semmi sincs. Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a podláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a két bödönt. Jaj, én úgy szédülök, tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet. Azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
0: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek verset mondani. Zeg Zoltán, megérett a cseresznye. Megérett a cseresznye, piroslik az ágon, ezer piros csengettyű csilingel a fákon. Megérett a cseresznye, szedik a kosárba. Holnap reggel szekérrel viszik a vásárba. Jaj, de piros, jaj, de szép, az íze, de édes. Sül is már a tepsiben a cseresznyerétes.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A szemüveges bagoly. Tavasszal, amikor felébred az erdő, és az ágacskákon előbújnak a zöld levelek, akkor szokott kezdődni a madáriskola. Hogy kik járnak oda? Természetesen a kismadarak, hogy megtanuljanak minden fontosat. A madáriskolában van mindenféle óra, hogyan kell fészket rakni, tojást költeni, kukacra és bogarakra vadászni, melyik bogyó a finom, és hogy milyen növények és állatok élnek az erdőben. Minden kismadár nagyon figyel ám az órákon, hogy mindent rendesen megtanuljanak. Megy is a nagy verseny, hogy ki a jobb tanuló. De egyik évben volt egy kis bagoly, aki sosem kapott jó jegyet. Nem tudta megtanulni rendesen a leckét. A fészke mindig csúnya lett, sosem találta meg a kukacot, mindig a rossz bogyót gyűjtötte össze, és még a repülésben is ügyetlen volt. A többi kismadár folyton kinevette. Milyen ügyetlen vagy, milyen buta! Csiripelték a fülébe minden áldott nap. A kis bagoly pedig egyre szomorúbb és kedvetlenebb lett. Nem is akart iskolába járni soha többet. A bagoly mama és a bagoly papa naphosszat tanácskozott és okoskodott, hogy mit kéne csinálniuk a fiúkkal. Ez így nem mehet tovább, mondta a bagoly papa. Elvisszük a legbölcsebb állathoz az egész erdőben, ő biztos tud segíteni. Másnap reggel, amikor pont szünet volt az iskolában, a bagoly család felkerekedett, hogy megkeressék az erdő legbölcsebb állatát, az öreg medvét. Ő már mindent látott és mindent tudott, ami az erdőben történt. Kedvesen brummogva fogadta a családot, és megkérdezte, miben segíthet. A bagoly mama pedig lesütött szemmel mesélte el neki, hogy az ő fiúk a legrosszabb tanuló a madáriskolában, pedig nem buta fióka. A vén medve dörmögött egy kicsit, és vakarta a fejét, majd jó közel hajolt a kis bagolyhoz. Megnézte jobbról, megnézte balról, megnézte előről, és megnézte hátulról is, aztán csóválta a fejét. Végül így szólt a bagoly fiókához. Bagyocska, látod ott azt a magas fát? Látom, felelte a kis bagoly. És látod annak a magas fának azt a szép nagy ágát? Látom, felelt ismét a kis bagoly. És azt látod-e, hogy annak a szép nagy ágnak a végén van egy alma? A kis bagoly hunyorított, forgatta a fejét, majd azt mondta. Látom. A medve ismét megcsóválta a fejét, és azt mondta a szülőknek. Ennek a fiókának szemüveg kell, hiszen nincs is azon az ágon semmi. Ezért nem tud rendesen tanulni, fészket építeni és kukacokra vadászni, mert nem lát rendesen. Itt van az én régi szemüvegem. Szerintem jó lesz neki. A kis bagoly kicsit gyanakodva méregette a medve ajándékát, aztán csak fölvette. És uram fia, a csőre is tátva maradt. Hatalmasra nyitott szemekkel nézett körbe, és közben jó nagyokat pislogott. Tyűha! Mondta meglepetten. Gyorsan körbe is repülte a medve barlangját, hogy mindent jól megnézhessen, és életében először érezte azt, hogy ő a legügyesebb bagoly. Nem ment neki semminek, nem vert le semmit, és olyan messze ellátott, mint még soha. Hálálkodott is nagyon a bölcs medvének a szemüvegért. Hát még a szülei nagyon megköszönték a jó tanácsot és segítséget, és megkérdezték, hogy mivel tartoznak. Semmivel, brummogta a medve.
Csak ígérjétek meg, hogy a tanév végén meglátogattok, és elmesélitek, milyen tanuló lett a kis bagolyból. A bagoly család bizony megígérte, majd vidáman indult haza. A bagoly fióka alig várta másnap, hogy elmehessen az iskolába, és megmutathassa, milyen ügyes lett. A többi madár persze már az elején kinevette. Nézzétek a pápa szemest! Csak nem gondolod, hogy négy szemmel jobban látsz? De a kis bagoly nem szólt semmit, el sem pityeredett, csak várta, hogy elérkezzen a megfelelő idő. Aznap az első feladat az volt, hogy kitalál gyorsabban öt szem szamócát. Minden kismadár cikázott jobbra-balra, de egyikük sem tudta megelőzni a kis baglyot, aki elsőnek teljesítette a feladatot. Aztán ő találta meg először a leghúsosabb kukacot, sőt, aznap még fészekből is ő építette a legszebbet. A többi madár és a tanárok csak ámultak és bámultak, hogy a legrosszabb tanulóból hirtelen a legjobb lett. Mert kiderült a kis bagolyról, hogy hiába nem látott rendesen, neki van a legtöbb esze. De szerencsére ettől még nem bízta el magát, mert emlékezett rá, milyen rossz volt, amikor mindenki szitta és lehurrogta. Ezért akárki kért tőle segítséget, nagyon szívesen adott. Segített leckét írni, tanulni és gyakorolni minden kis madárnak. A szülei persze nagyon büszkék lettek rá, hogy ilyen okos és kedves fiúkát neveltek, de arról sem feledkeztek meg, hogy felkeressék a bölcs medvét, aki segített nekik. A kis bagoly, miután híre ment, milyen okos és ügyes madár, mindenkivel összebarátkozott az erdőben, még a méhecskékkel is. Kért tőlük egy nagy adag lépes mézet, azzal állítottak be a medvéhez. A medve persze nagyon megörült a méznek, össze-vissza ölelgette a családot, hátba veregette a kis baglyot, és jól belakmározott. A kis bagoly pedig azóta megnőtt, sőt, már ő tanít a madáriskolában, de még mindig hordja a szemüvegét, és tudja, hogy nincsen buta kismadár.

0: Bátori Irén, Cérnaszál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Évi elhatározta, hogy új ruhát varr a babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta. Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni. Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. Így, mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája, akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett. Szomorúan nézett a varni valóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló, nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ. Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon. Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál, vígan járj a tűfoka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrást. Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi. De a tű nem mozdult többet. Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott. El is mondta azon melegiben. Varró tű, szaporán, öltés-öltés után, cérna szál, vígan jár, a tű foka után. De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után. De hiába mondta végig a verset, a varró türá se hederített. Bánatos lett Évi, hát hogy ne lett volna? Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma. Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is. Amint sírt, sírdogált, valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte. Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogad szót nekem se a tű, se a cérna? Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap? Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta. Hát miért nem folytattad te? Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni. Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap. Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok.
2: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok, mosolyogjatok, ma is.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Képzeld, mi történt.
5: Na.
4: Ma edzésen nagyon sokat kellett futnunk. Alig állok a lábamon, úgy elfáradtam.
5: Hát, teher alatt nő a pálma.
4: Ez is egy közmondás.
5: Igen, és azt jelenti, hogy a nehéz dolgok leküzdése erősíti. Fejleszti az embert.
3: Csukásmese Rádió.
6: Egy, két, jobb, bal.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül az egyetlen, az utánozhatatlan, a megismételhetetlen Tudor kukac.
2: Az emberek fővédelmi rendszere a csontváz belül van. A csontjaitok védik meg a szerveiteket, például a koponya az agyatokat, vagy a gerincetek az agyatokig felfutó gerincvelőt. Ha fel akarjátok emelni a lábatokat, a gerincvelő továbbítja ezt a parancsot az agyatok és a lábatok között. A gerinc a test fő tartó oszlopa. Miközben neki köszönhetitek azt is, hogy tudtok hajolgatni. Ezzel szemben például a rovarok védelmi rendszere kívül van. A külső, kemény kitimpáncéjuk védi meg a puha belsejüket.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
6: Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
8: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
8: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
9: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamujankót.
10: Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz!
9: Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
11: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
9: Amujankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig végasztalta.
11: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem mennyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
9: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire Babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamujankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamu Jankó hát sietett vissza, megkereste Babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a cseppleányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé 4 parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lova lába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat Babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint Babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamu Jankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
12: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj. Nyakunkon a zivatar.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni. Lám, én tudok táncolni, itt akarok mulatni.
0: Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt nem csak énekelni lehet ám, hanem nyugodtan táncolhattok is rá.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mondd.
1: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az óvónéni is nagyon büszke volt rá.
2: Azta! És tényleg ő rajzolta?
1: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
2: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
1: Más tollával? Mint a madarak?
2: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
1: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
2: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
3: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt

hogy az illem, az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátul a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátú, nagyot sóhajtott. Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátul ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hárta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe.
nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

Egyszer volt, hol nem volt, réges régen és messze-messze. Volt egyszer egy ország. Ebben az országban volt egy hatalmas, magas hegy, és a hegy lábánál egy icinke-picinke kis falu. Hát ebben az icinke-picinke kis faluban élt egy legény, egy kis ujjamnyi legény, akit úgy hívtak Jancsi. Na de akármilyen picike is volt ez a legény, hatalmasak voltak az álmai. Fejébe vette, hogy ő bizony körbe kerüli széles kereke világot, és megkeresi magának a legszebb leányt, és feleségül veszi. Édesanyja csomagolt neki hamuba sült pogácsát, a csutorájába borocskát töltött, Jancsi a vállára vette a batyuját, és útnak indult. Hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül vitt az útja, és Jancsi néha-néha

Jancsi el is érkezett egy faluhoz. Méresgette jobbról is, méresgette balról is, s valami igencsak furcsát vett észre. Hát ebben a faluban, képzeljétek, csak leányok voltak, de nem is akármilyenek, igazi bolondos leányok.

0: És akkor a bolondos leányok abba hagyták a táncolást, észrevették Jancsit, és most ők kezdték el méresgetni jobbról is, meg balról is. Nézegették, csodálgatták, és bizony, körbe is táncolták.
1: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Van!

0: Csukás Mese Rádió. Ti jártatok már nyári táborban? Tudjátok, mi az a tábor? A tábor egy nagyon izgalmas hely, ahová a gyerekek nyáron elmehetnek néhány napra, vagy akár egy hétre is. Ilyenkor sok új kaland vár ránk. A táborban rengeteget lehet játszani, nevetni és új barátokat szerezni. Az ilyen helyeken sokféle program van. Kézműveskedés, éneklés, sportolás, kirándulás és sok-sok közös játék. És képzeljétek, még tanulunk is egy kicsit, de nem úgy, mint az iskolában. Itt minden játékosan történik, így észre sem vesszük, és már is okosabbak lettünk. A táborban gyakran együtt eszünk, együtt játszunk, néha még együtt is alszunk a többiekkel. Ez nagyon izgalmas élmény. Este sok helyen tábortüzet is gyújtanak. Ilyenkor körbeülünk, énekelünk, mesét hallgatunk, és együtt örülünk a vidám napnak. A tábor arra is jó, hogy bátrabbak legyünk, kipróbáljunk új dolgokat, és egy kicsit önállóbbá váljunk. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a tábor végére tele leszünk szép és feledhetetlen emlékekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, Mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rímel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nincs csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandolin, te buta, nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja? Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandik a rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok-bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyédre ejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? apádnak almaveszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat. Micinákat? Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: egyszer. A legjobb dolog
1: a bitcoin!
0: A legjobb dolog
1: a bitcoin!
0: A legjobb dolog
1: a bitcoin!
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy nagyon érdekes mesét mondok el nektek. Seffer Erzsébet Csillagom című meséjét, ami tulajdonképpen, hát ha innen nézzük mese, onnan nézzük egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen érdekes, hogy a napokban egyszer csak kezembe akadt egy újság, és abban volt ez. Rácsodálkoztam, hogy Csillagom. Az a címe, hogy Csillagom. És úgy kezdődik, hogy pszt, ez egy titkos mese. Ó, mondom, hát itt egy meséről van szó. És aztán elkezdtem olvasni, és úgy, ahogy a csillagba beleszeretett az írónő, ugyanúgy én is beleszerettem ebbe a kis mesébe, és most el is mondom nektek. Seffer Erzsébet Csillagom. Pszt, ez egy titkos mese. Egyszer, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, Pesten jártam. A Rákóczi úton bandukoltam a Nagykörút felé, amikor hirtelen a könyvesbolt előtt lehetett, valami fényeset láttam magam előtt a járdán. Felvettem és megnéztem. Egy kis tenyérbe simuló csillag volt. Nem tudom, mióta feküdhetett ott, azt sem értettem, hogy miért nem vették fel az emberek már előttem, vagy most vesztett el valaki. Körbenéztem, de nem volt a közelemben senki. Szemmel láthatóan ritka, szép csillag volt, bár meglátszott rajta, hogy messziről érkezett. Poros volt, fáradt, de tetszett nekem, zsebre vágtam. Csak később a hotelszobámban jutott megint az eszembe. Elővettem. Mutasd magad, te kis csillag. Honnan jössz? Hova való vagy? Hol a helyed a nagy égbolton felettünk? És hogy kerültél oda elém? A csillag nézett rám melegen ragyogó szép szemével, de nem válaszolt. Várj csak! Illendő lenne téged felfrissíteni, megmosdatni, megtörölgetni. A szót tett követte. Nekiálltam a csillagfényezésnek, és hamarosan észrevettem, hogy a poros külső alatt fénylő, ragyogó valami rejlik. Na nézd csak, gondoltam, ez egy drága, értékes kis csillag. Erre nekem vigyáznom kell. Így is lett. Oly szép lett, úgy csillogott, olyan melegen nézett rám, hogy észre se vettem, és beleszerettem. Bár ez ember és csillag esetében nem szokványos. Ettől kezdve magamnál hordtam. Jól elrejtettem a zakóm belső zsebébe, a szívem tájékára, nehogy elveszítsem. Éjjel odafektettem magam mellé, az éjjeli szekrényre, onnan vigyázta az álmaimat. Csak később jöttem rá, hogy nem akármilyen csillag akadt a kezembe. Ilyen csillagból nincs sok. Őrangyal csillag volt. Akit immár magamnál hordoztam, velem volt, bármerre is jártam a világban. Vigyázott rám. Rövid idő leforgása alatt úgy a szívemhez nőtt, hogy nem tudtam nélküle még gondolkodni sem. Szótlan kis csillag volt, akinek a lelke, mintha meg lett volna kötve. Nem tudott, vagy talán nem is akart semmit sem mondani, de olyan melegen, kedvesen tudott rám nézni, hogy a pillantását egy pillanatra sem tudtam elfelejteni. Szerettem volna beszédre bírni, szerettem volna, hogy meséljen nekem, hogy mondja el, kicsoda, hogy élnek a csillagok, mi a dolguk, mi az, aminek örülni tudnak, mi az, amit szeretnének. Ó, ha megtudtam volna, ha elárulta volna, mindent megteszek, hogy a vágyait teljesítsem. De az én csillagom hallgatott. Néha csendes pillanatokban, amikor egyedül voltam, kitettem magam elé és néztem. Miért nem mesélsz nekem, te szép csillag? Mi lenne, ha egyszer kinyitnánk egymásnak a szívünket? De talán az is elég volna, ha szótlanul összebújnánk. Talán meg kellene csókolnom, mint ahogy a királylány teszi a békával a mesében. És ki tudja, ezzel feloldanánk a titkot. Igen, ezt kéne tennem. Valahol egy madár sem járt a helyet keresek, ahol meg lehetne bújni. Ott levetném a zakómat, elővenném az én kis csillagomat a szívem alól, a tenyerembe simítanám, becsuknám a szemem, és megcsókolnám. És akkor, ki tudja, hirtelenjében eltűnne a csillag, és helyette egy királylány állna előttem. Úgy mosolyogna, a szeme úgy nevetne, a tekintete úgy simogatna, mint előtte a csillag szeme. Igen, akkor színről színre látnám őt, akit annyi év óta féltve őriztem, és rejtegettem a szívemben. Aki velem van mindenütt a nagyvilágban, aki az őrangyalom. Megdörgöltem a homlokom, kinyitottam a szemem. Néztem magam előtt a kis csillagot, és visszatettem a zsebembe, a szívem tájékára. Ott van most is. Pszt! Nem is mese volt. De titok, ne áruljátok el senkinek.
2: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

Ókmokfók. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vladimir Szutyejev, Júj de fáj, doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle, azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk á, és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig kopogtatott bennünket, és azt mondta, hogy egyforma lázunk van, és egyforma torokgyulladásunk, és hogy maradjunk ágyban. 3 napig feküdtünk, és amikor felkeltünk, még nem engedtek iskolába menni. Unatkoztunk, hiányzott az iskola. A mi papánk festőművész, hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, mása kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
1: Csukás Mese Rádió. A mesékben sokféle mesés lénnyel és tárggyal találkozhatunk. Vannak sárkányok, boszorkányok, jó tündérek, repülőlovak, beszélőköntösök, varázsköpönyegek és varázsitalok. Neked melyik a kedvenc mese karaktered? És melyik a kedvenc varázstárgyad? Amikor hallgatod a meséket, van, amikor saját magadat is látod, ahogyan egy üveghegyen állsz. Ha egyszer lesz hozzá kedved, meséld el az anyukádnak vagy az apukádnak a kedvenc történetedet. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ám jól.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pesteric Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila, állatok, madarak nevét talált ki. Fákra szállok, kopogok, fúrok, sokszor faragok, bogarakat is falok, erdőben fákat gyógyítok, tudjátok-e, ki vagyok. Ez a Harkály.
3: Sziasztok, gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmönt. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmönt. Ellen bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított fel az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mind kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam, csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorgott, ki a bicskahányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagy bajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Hazám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát. Nini, nevetett édesapám, hazakerült a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repkednek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta a mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyettében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupa szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tünnyögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltott. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Zelk Zoltán, erdei sátor. Zöld erdőben, zöld lombok alatt fölvertük a tarka sátrat. Madár dalol a faágon, nincs jobb dolog a világon. Este fénylik a tábortűz, füstje minden szunyogot elűz. Sátor mélyén, puha ágyon aludni jó ezen a nyáron.
1: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hol élnek a kengurúk?
4: Mekkora egy elefánti minden zöldbe beleránt?
5: Ki nem fér a krokodiltól?
6: Miért csíkos az ebrát?

0: kocsiga miért mászik, ha hátámad a háza?
1: Mit adnak a hüllőnek, ha felmegy a láza?
2: Az oroszlán miért nem eszik hamburgert vagy gyümölcsöt?

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.
2: A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas a legelőket határoló széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként végezték. Egy nap az egyik kis bari messze elkóvájgott, és közben igen megszomjazott. A hegyoldalban egy patak futott alá, nagy nehezen felkapaszkodott, és a hűs vízből boldogan kortyolgatott. Hanem egyszer csak mit lát? A farkas állt a patak túlpartján. A kisbárány nem ijedt meg, még fiatal volt, és semmi rosszal még a világban nem találkozott. De a toportján csúnyán ráfordult.
3: Te álmok gaztevő! Most mindenért megfizetsz! Széttéplek!
4: Gonosz! Hiszen csak tegnap születtem. Ellened nem védhettem,
2: felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
3: Úgy ám! Akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
2: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránytát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott, úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakában nyúlóan vitatkoztak.
4: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk, gyöngék, mégis mit tehetnénk?
2: Kérdezték sokan.
4: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
2: felelte a legöregebbik, és ezentúl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
4: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
2: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel.
4: Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak mikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Utcu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros, úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
0: Többet nem viszem a bőrön vásárra,
4: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
3: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
4: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgysem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntötték.
3: Jó napot! Hogy szolgál a kedves egészsége? Kezdte a farkas. Tudja, én már jó útra tértem. Ha segíthetek, ne habozzon. Tőlem akármit kérhet.
5: Igen, nem is tudom, higgyek-e neked,
4: felelte a bárány gyanakvóan.
5: Éppenséggel segíthetnének rajtam az urak. A minap egy szeg szorult a patámba, azóta járni is alig bírok rajta, talán azokkal a nagy fogaival megszabadíthatna tőle.
4: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
3: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
6: Valóban, hiába is szerénykednék, királyi segítség egy ilyen erős kéz.
4: Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a juh felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
5: Te pedig, farkaskoma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
4: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz. A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.
7: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: bizonyodik, mese száll.
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára, egy bűvös kör kopintas három, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjá egy bűvös körkapintás hára, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza.

egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anyapa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspart, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt, hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös körkapintására. Amíg gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt, hip-hop!

Volul álmom már jártam, csukott szemmel könnyen, oda találtam, különös hely volt, igazi csoda, varázspálca kérlek, vigyél el oda. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Enged szabadjál egy bűvös körkapintás három, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázsváca, varázserőt hip-hop.

Jaj, hol volt, hol nem, volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kismacska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kistökre. Csizmát húz az iciri-piciri kismacska. Hová lett a két iciri-piciri barmocska? Bejárta az iciri-piciri kiserdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Bejárja az iciri-piciri kaszálót, s nem látja az iciri-piciri kószálót. Rátalál egy iciri-piciri kistökre, bánatában iciri-picirit meglökte. Felfordult az iciri-piciri tököcske, benne a két iciri-piciri ökröcske. Megörült két iciri-piciri ökrének. Vége van az iciri-piciri mesének.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mi tagadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörőgépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés, ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjukba akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjukat. Ide búj, zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadu kereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye uja! Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia? Lilák, narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabálták. De hát azt sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót eszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Ha ránézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura. Én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó. Sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek, egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkor agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkas. Ne povellálj annyit, írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készül itten. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak. Ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4 zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fog felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két tízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kend kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, s felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
1: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal Pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
0: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet hét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatal asszonynak.
1: Te, tudod, mit gondoltam?
0: Mit?
1: Ültessük meg ezt a tyúkot.
0: Azt mondja.
1: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, és egy szekeret. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel?
0: Bele. Kerítettek egy kosarat, és tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették, s betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, s örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival, s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
1: Te asszony, baj van.
0: Miféle?
1: Hát,
0: azt mondja.
1: Szekeret s hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak mennyi pénzt kapunk a disznókért.
0: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
1: Hát, megerősül, ha jól adunk enni. De eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
0: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
1: Dehogy nem. Leszállsz te is.
0: Én nem szállok le.
1: Leszállsz.
0: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, s azt kérdezi az asszonytól.
1: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
0: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda, zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyöngyike. Egyszer volt, hol nem volt? Élt egyszer az erdő szélén egy rút boszorkány, aki olyan öreg volt, hogy a ráncai a földet verték. A boszorkány gyakran körbejárta az erdőt, hogy gyógyfüvek, bogarak és apró állatok után kutasson. Így történt, hogy az egyik reggel valami fényesen csillogót látott a fűben. Lehajolt, hogy felvegye, ám a ragyogás majdnem elvakította. A boszorkány egy aprócska, de annál fényesebb gyöngyszemet talált a fűben. A vén banya nagyon megörült a kincsnek. El is tette mindjárt a kosarába, és hazasietett, hogy közelebbről is megvizsgálhassa. Legnagyobb meglepetésére, mire hazaért, a gyöngyszem már akkora volt, mint egy tojás.
1: Na hát, ilyet se láttam még a 200 év alatt, amióta űzöm a boszorkány mesterséget,
0: mondta kissé megilletődve. A boszorkány megkocogtatta, aztán mindjárt hátra is hőkölt, mikor a gyöngyszem repedezni kezdett. A gyöngyszemből egy csodálatosan szép lány lépett elő. Mikor a boszorkány felocsúdott az ámulatból, sötét gondolata támadt. Elhatározta, hogy felneveli a lányt, s majd ha eljön az idő, a lány segítségével megfiatalítja magát. A lányt Gyöngyikének nevezte el, s attól fogva a boszorkányt kellett szolgálnia. Hanem a vén csoroszja óvatlan volt, és amikor egy alkalommal Gyöngyike a patakhoz ment, találkozott a vadásszal. A fiatalok csak hamar szerelembe estek, és a vadász elhatározta, hogy feleségül kéri Gyöngyikét. Ám a boszorkány nem adta könnyen a lány kezét.
1: Ugye tudod, milyen értékes ez a lány? Csak is akkor adom neked, ha hozol nekem cserébe 10 mázsa aranyat.
0: Hisz nekem nincs

0: zümmögés ütötte meg a fülét. Felnézett, és egy aprócska aranyszín bogár repdesett előtte.
1: Ne bánkodj egy percig se, majd én segítek neked. Bízz bennem, megszerzem a 10 más aranyat, s akkor végre tiéd lehet gyöngyike keze.
0: Döngicsélte a bogár. A vadász óriási nevetésben tört ki.
1: Hogy te? Mégis, honnan veszel te ennyi kincset?
2: Na csak várd ki a végét, ülj le a patakpartra, s meglátod, hogy igazat beszéltem, mondta a bogár, és eltűnt a fák között.
0: A vadásznak meg nem volt jobb ötlete, hát leült a vízpartra és várakozott. Aztán egyszer csak 100 meg 100 apró aranyszínű bogár tűnt fel a fák között, s mindegyik raj egy súlyos aranyrudat húzott maga után. Mindegyik volt, vagy egy mása. Mikor odaértek a bogarak, elrejtették az aranyrudakat a folyóban. Aztán egy zümmögés nélkül elillantak, a vadász meg sem tudta köszönni segítségüket. Törte a legény a fejét, hogy vigye el a rengeteg aranyrudat. De éppen sötétedni kezdett, így jobbnak látta aludni rá egyet. A vadász azt hitte, hogy a patak mélyén biztonságban lesz a drága kincs, ám a gonosz boszorka valahogy mégis kiszagolta az aranyrudakat. Az éj leple alatt odalopódzott a patakhoz, és varázsidalt csepegtetett a vízbe. A főzettől az aranyrudak darabokra estek, majd megolvadtak, és a halak hasára ragadtak. Vihogott a vénbanya.
1: Csak nem képzeled, hogy ilyen könnyen odadom neked a lányt?
0: És ott hagyta az alvó vadászt. Mikor a legény felébredt, csalódottan vette észre, hogy eltűnt a rengeteg arany. Aztán észrevette,

0: ki az összeset, a halak hasára kente, mesélte.
1: Csak ugyan, milyen szoború eset. Se baj, kapsz tőlem még egy esélyt. Sok-sok évvel ezelőtt elvesztettem egy gyöngyszemet. Valószínűleg a patakba ejtettem. Ha azt megtalálod nekem, tiéd lehet gyöngyike.
0: A vadász szomorúan ballagott le a patakpartra. Mégis hogyan találják meg egy gyöngyszemet, amit már évek óta sodor a víz? Bústakodott magában, mikor egyszer csak valaki megszólította.
2: Egy percig se aggódj, de legény. Szólok az alattvalóimnak, s hip-hop, megtaláljuk neked az elveszett gyöngyszemet.
0: Mondta a hal,
2: és eltűnt a vízben.
0: A legény türelmesen várt a patakpartján, míg néhány óra múlva újra felbukkant a halak királya, és a szájában egy fénylő gyöngyszemet tartott.
3: Talán csak nem ezt kerested?
0: Kérdezte, és odaadta a fiúnak a gyöngyszemet.
4: Amilyen gyorsan csak tudott, úgy szaladt a vadász a boszorka házához.
1: Fúss, bátor vadász, de a boszorkánnyal nagyon vigyázz!
0: Csiripelt egy kismadár, és a legény még jobban megszaporázta a lépteit. Mikor odaért a banya kunyhójához, betörte az ajtót, és a szoba közepén megpillantotta a megkötözött gyöngyikét és a vén banyát, aki éppen varázsláshoz készülődött. A vadász nem sokat teketóriázott, előrántotta a kardját, és kiszabadította a lányt a boszorka fogságából.
4: Meg ne próbálj utánunk jönni, különben nem állok jót magamért, fenyegetőzött a vadász.
0: A gyöngyikével felpattantak a lovára, és meg sem álltak az üveghegy lábáig. Azóta is boldogan élnek kettecskén, gyöngyike és a vadász.

0: haszon.
1: Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért.
0: Drága!
1: Nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit áld érte?
0: Három futást, hat parolást.
1: A

mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép, nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halász ember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. No, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára. Odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, forgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rínyrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi. Hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, hogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halász ember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rínyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan, Hallod-e te, Poncs? Az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a Poncs mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a Puny. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a Ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, hallod-e, eredj vissza ahhoz a Ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te Poncs, az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl véle. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajt égzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged? A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. Jól van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munka nélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, eredj haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszky Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tóvize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tófenekén lakó zöldszakállú unkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéje zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöldszakálú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlány. Majd megmutatom én a zöldszakálú unkirálynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, mentem megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöldszakálú unkirály észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöldszakálú unkirály alig hanem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A megszolgált pénz. Élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki egész életében keményen dolgozott, hogy családjának mindent megadhasson. Ám amilyen szorgos volt a kereskedő, olyan lusta volt a fia. Míg apja dolgozott, ő egész nap csak heverészett, soha nem vette ki részét a munkából. De ha a fiú csak lusta lett volna, ám takarékoskodni sem tudott. Két kézzel szórta az apja pénzét. Ékszereket hordott, és drága kelméket, szöveteket vett, hogy a város legjobb szabóival varrassa meg. Aztán egy nap a kereskedő megelégelte a fia léhaságát, és elhatározta, hogy megleckészteti. Elvitte hát a szomszédos faluba, és egy esztendőre béresnek adta, hogy megtanulja, mi az igazi munka. A fiúnak nem tetszett a dolog, de apjának nem mert ellent mondani, és beállt béresnek. Hanem a gazda tudta, hogy a kereskedő fia, s ezért arra gondolt, mégsem dolgoztathatom meg nagyon, mit szólna érte az apja. Ezért úgy döntött, hogy nem ad a fiúnak munkát, s az egy éven át ugyanúgy henyélhetett, mint az apja házában. A gazda etette, itatta, öltöztette, s neki a kis ujját sem kellett mozdítania. Aztán, mikor letelt az egy év, a gazda odaadta a legénynek a fizetségét, 2 aranytallért, és hazaküldte. Otthon az apja már a kapuban várta.
1: Szervusz, fiam! Mesélj, mit csináltál? Dolgoztál eleget?
2: Igen, felelte a fiú.
1: És hol a béred? Adj csak ide!
0: És a legény átnyújtotta a 2 aranyat. Mire a kereskedő fogta a pénzt, és beledobta a ház melletti folyóba. Kíváncsi volt, hogy a fiú megtanulta-e értékelni a fizetségét.
2: Ám a legény megvonta a vállát, még csak nem is sajnálta a pénzt. De hogy is sajnálhatta volna, hiszen sosem dolgozott meg érte.
0: Az apja dübegurult. Látta, hogy nem ért semmit a lecke.
1: Úgy tűnik, rád fér még egy esztendőnyi munka.
0: Majd újra elküldte béresnek a fiát, de most egy másik faluba. Hanem az új gazda is tudott róla, hogy a legény a gazdag kereskedő fia, s azt gondolta.
3: Talán azért küldte ide a fiát, hogy kiderítse, milyen ember vagyok. Ennek a fiúnak bizony olyan jó dolga lesz nálam, mint még soha.
0: A második gazda sem hagyta dolgozni az ifjút, egész nap kedvére lustálkodhatott. A gazdánál főztek rá, mostak rá, ő pedig csak élvezte, hogy mindig kiszolgálják. Mikor letelt az egy év, a legény ismét kapott 2 aranytallért, majd hazaindult. Az apja a kapuban állt, s izgatottan várta a fiát, vajon tanult-e valamit a dolgos életről.
1: Isten hozott itthon, fiam.
0: Mondd, kemény volt a munka, sokat dolgoztál? Kérdezte a kereskedő.
2: Dolgoztam,
0: válaszolt kurtán a fiú.
1: És mutasd, hol a béred?
0: Mire a fiú szó nélkül átnyújtotta az aranyakat. A kereskedő pedig fogta, s megint a folyóba dobta.
2: A legény meg csak állt némán, és nézte, hogy a tallérok elmerülnek a vízben.
0: Az apa látta, hogy megint kudarcot vallott a terve, de nem adta fel. Újabb 1 évre béresnek adta a fiát, ám most egy messzi faluba vitte, és először megbizonyosodott róla, hogy ott senki sem ismeri őket. Aztán megkereste a legszegényebb gazdát, és azt mondta neki.
1: Itt van a fiam, derék munkaerő. De látom, rosszul megy a sorod, úgyhogy pénzt nem is kérek érte.
2: A gazda gyanította, hogy a legényt nem véletlenül küldte ide az apja, s gondolta, próbára teszi. Első nap olyan sok munkát bízott rá, hogy a fiú alig bírt a szusszal, este pedig épp hogy csak adott neki valami vacsorát. Így ment ez nap-nap után. A gazdánál reggeltől estig keményen kellett dolgozni. A lusta fiú pedig nem volt hozzászokva a nehéz munkához. Próbálta kihúzni magát alóla, de a gazda mindig szemmel tartotta. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a fiú megszokta a dolgot, és egyre jobban ment neki a munka. Már kora hajnalban felkelt, hogy megetesse az állatokat. Aztán kiment a földekre szántani. Egész nap talpon volt. Mire letelt az egy év, a gazda dicséretét is kiérdemelte. Habár apáddal úgy egyeztünk meg, hogy nem kell fizetnem, mégis olyan szorgalmasan dolgoztál, hogy megérdemelsz 2 aranyat érte. Majd a gazda átnyújtotta a pénzt. Mikor a fiú hazaért, apja ismét kikérdezte. No, fiam, volt munkád? Volt, felelte a fiú. És fizetséget kaptál-e érte? Kaptam bizony 2 aranyat. Adj csak ide nekem, hadd nézzem meg! A legény átnyújtotta a pénzt, ám amikor apja bele akarta dobni a folyóba, a fiú rákiáltott. Kérlek, ne dobd be a vízbe! Keményen megdolgoztam érte! A kereskedő elmosolyodott. Amit nehéz munkával megszerzünk, azt nem szórjuk hiába. Igazam van? Megtanultad most már a leckét, fiam? Megtanultam, édesapám. S attól fogva a fiú nem lustálkodott többet, a pénzzel pedig mindig takarékosabb vált.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le. A középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt. A legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod. Leszek én hites asszonyod.
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyikőtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életembe raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét. Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává három évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét. Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
4: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
5: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
6: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb siránylánya. A szépségesen szép ezüst holt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Ha nem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lánykérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi, igaz gyöngyöt küldött. Ezüstolt belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüstholt nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüstholt pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüstholt már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüstholt? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, és azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Hú, mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, és felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüstholdnak általatta. Általatta, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüstholt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A mennyasszony fátylát teliholdból szőtték, A vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője, Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
2: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
1: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
2: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
1: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
2: Nem én voltam,
1: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem merte szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
2: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
1: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott. És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta.
2: Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult,
1: mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mi tévők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyet.

Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészzük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk. Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel. Megbeszéltük a kezemmel, kezdte. Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához. Jól van, Berci. Jól döntött a kezed. Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Tanuljunk meg egy nyelvtörőt. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgetező csermelycsopogás. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Csalitban csicsergés, csattogás. Most együtt. Csalitban csicsergés, csattogás. Jöhet a következő rész. Csörgedező csermelycsopogás. És akkor együtt. Csörgedező csermelycsopogás. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsopogás. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

alibo pásztorlány. Történt egyszer, hogy az özvegy királyné kihirdette, férjhez adná csoda szép leányát. A király kisasszony szépségének híre bejárta a világot. A legkiválóbb királyi családokból versengtek érte az ifjak. Végül egy távoli ország hercege nyerte el a kezét. Nem sokára elérkezett a búcsúzás napja. A lány aranyos díszes ruhába öltözött, felvette csillogó ékszereit, majd anyja kiválasztott mellé egy szolgáló lányt, hogy elkísérje útjára a leendő férj birodalmába. Indulás előtt édesanyja adott neki egy kendőt, melyen néhány csepp volt a véréből. Ez majd vigyázz reád, mondta, s a lány eltette ruhájába a szíve fölé. Majd megölelték egymást, a királylány felpattant a lovára, és elindultak a komornával. Már vagy egy fél napja lovagoltak a tűző napon, mikor megszomjazott a királylány. Hátra szólt komornájának. Nézd azt a patakot! Kérlek, hozd nekem egy kis vizecskét, annyira megszomjaztam. Én ugyan nem. Aki szomjas, hozzon magának! Válaszolta mogorván a komorna. Nem volt mit tenni, a lány leszállt a lováról, s maga ment a patakhoz, hogy megmerítse poharát. Ám egy óvatlan pillanatban kicsúszott ruhájából a zsebkendő, és beleesett a vízbe. A lány utána nyúlt, de hiába. Az ár egy pillanat alatt elsodorta. Látta ezt a gonosz komorna, s egyből felragyogott a szeme. Most már nincs, aki megvédjen. Majd meglátjuk, ki parancsol ezentúl. Rárivalt a lányra, hogy cseréljenek lovat és ruhát, s ő lesz ezentúl a királylány. Ha pedig egy szót is mer szólni, ellátja a baját. Így folytatták útjukat, majd nem sokára megérkeztek a herceg udvarába. A csere nem tűnt fel senkinek. A leendő férj örömmel fogadta menyasszonyát, bekísérte a palotába, ahol óriási pompa várt reá. A királylány pedig az udvaron maradt, s várta, mi lesz ezután a sorsa. A herceg apja a lányt egy ifjú libapásztor mellé adta, s ezentúl minden nap a mezőn kellett terelgetnie a libákat. A komorna pedig a palotában élt, igazi hercegnőként, s csak akkor rettent meg, mikor eszébe jutott a királylány lova. Mert nem akármilyen ló volt ám ez. Az igazi királylány kedvenc beszélő lova volt, aki bizony mindent tudott a cseréről. A komorna pedig attól félt, hogy egyszer világgá kürtöli, kicsoda is ő valójában. Ezért hát addig kérlelte férjét, míg az beleegyezett, hogy levágják a lovat. De bizony hamar híre ment a dolognak, és a libapásztorlány is meghallotta. Megkérte hát a mészárost, hogy a ló fejét tegye ki a vár kapujába. Legalább hadd láthassa minden nap. A mészáros végül beleegyezett, és másnap kitette a ló fejét a kapuba. Nem sokára arra sétált a királylány a pásztorral meg a libákkal. Drága lovacskám, mit tett veled az a galád? Sóhajtott a lány. Mire a ló így felelt. Drága királylány, ne bánkódjál, majd pórul jár a komornád. És a lány csak ment tovább némán, s terelgette a libákat. Mikor aztán kiértek a mezőre, leült a fűbe, kibontotta gyönyörű szép, bokáig érő aranyszínű haját, és fésülni kezdte. A pásztorfiú pedig nem tudta levenni a lány hajáról a szemét. Még sosem látott ennél csillogóbbat. Annyira megigézte, hogy titokban megpróbált kitépni egy hajszálat. Ám a királylány még időben észrevette, és énekével segítségül hívta a szelet. Jöjj csak, friss szelecske, fújd el a sapkát jó messze. Akkor jókora szél kerekedett, lefújta a fiú fejéről a sapkát, és csak vitte, a fiú pedig szaladt utána.
A királylány közben nyugodtan kifésülhette, majd befonhatta aranysárga haját. Mire a pásztorfiú visszaszerezte sapkáját, nem maradt neki más, csak a duzzogás. Minden nap megpróbált kitépni a királylány fénylő hajából egy szálat, de az mindig túljárt az eszén. Így ment ez nap-nap után, míg a fiú megelégelte, és elment a királyhoz. Uram, én nem őrzöm többet a libákat ezzel a lánnyal. Azt képzeli, hogy királylány, s mindig borsot tör az orrom alá, mondta sértődötten. Aztán elbeszélt mindent töviről hegyire. Ennek bizony a végére járok, mondta a király. S másnap reggel elbújt a várkapu mellett egy bokor tövébe. Nem kellett sokat várni, és már jött is a liba pásztorlány, és megszólította a lovát. Hogy meglepődött a király, mikor meghallotta a paripa szavát. De nem maradt ideje az álmélkodásra, sietnie kellett, hogy meglesse a leányt a réten. A lány nem sokára leült a fűbe, kibontotta ragyogó haját, s mikor a pásztorfiú ki akart tépni egy hajszálat, hívta a szelet, ami felkapta a fiú sapkáját. A király pedig csak nézte a szépséges liba pásztorlányt, és még a lélegzete is elállt. Mikor beesteledett, a király magához hívatta a pásztorlányt. Egész nap figyeltelek, lányom. Azt mondd meg nekem, csak ugyan királyi vér folyik az ereidben? Nem mondhatok semmit, uram. Esküm nem szekhetem, vagy a fejemet vesztem, válaszolta. Úgy látom, nem akarsz beszélni. Hát akkor bújj csak a kályhába, mondd el ott, ami bánt. Így is tett a királylány. Ám közben az agyafurt király a szomszéd szoba kályha nyílásán át kihallgatta, hogyan panaszolja el bánatát. A király tüstént hívatta a szolgákat, szép ruhába öltöztették a királylányt, ő maga pedig egyenesen a fiához ment. Elmesélte neki, hogy felesége csak egy álnok komorna, s az igazi királylány nem más, mint a liba pásztorlány. A fiú nem hitt a fülének, hogy az ő felesége csak egy mihaszna szolga. Majd megkérte apját, hívja oda az igazi királylányt. Mikor a királyfi meglátta, azonnal rabul ejtette a lány szépsége és szelíd természete. Nem is kellett neki más. A készfogót még aznap megtartották. A gonosz komornát pedig elkergették. Nem is látta azóta senki.

Csukás Mese Rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó. Hallja, kend, édesapám, én bizony elmegyek 7-7 ország ellen. Jól teszed, édes fiam, hagyta rá az apja. Elővette egy jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztotta végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett 7-7 ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre, futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja. Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rotyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette. Ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kend, mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagva. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon. Vissza se nézett többé, ment tovább 7-7 ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, veletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majdhogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni. Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom. Ne bánsd szegényt, mondta a társa. Ő sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, dobálja, egyszer csak kip-kop, jön valaki a kincstárba. Elbújt Jankó a sarokban, hát a király jött személyesen. Nézi, nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek. Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat. Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint haigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést, pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta. Hé, itt vagyok! Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott. Nem ott, te! Itt vagyok! Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták, elmentek a királyhoz segítséget kérni, az alatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat, az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz. No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk! Hanem Jankó csak egy aranykrajcárt vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, 7-7 ország ellen. Itt is volt, ott is volt, hol szolgált, hol nem, végre beállt egy kocsmároshoz. Hanem Ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyalár fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű! Ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a véresnek. Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok, kiabált Jankó torka szakadtából. Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda. Én, kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futott, ahogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Nyuszi könnyek. Orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
3: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
4: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben, engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
3: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
4: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok, ti nyulak az erdőben. Hordd el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
3: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
5: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
3: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból. Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
5: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán.
3: Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját. Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
4: Wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
3: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
4: Ha kimegyek, meg is eszlek!
3: Megijedt erre Polkán. Úgy látszik, Vászja nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
6: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél, búcsúzott tőle a nyuszi.
3: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
6: Miért sírsz, Vászja?
3: Hogy ne sírnék, kedves báránybarátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi.
6: Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
5: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány.
3: Segítek én neked kiűzni azt a rókát.
5: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz.
3: Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: Takarodj a nyuszi kunyhójából! Te róka!
3: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
4: Ha kimegyek, meg is eszlek!
3: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
6: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
3: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm, búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett.
5: meglátta Nyuszit.
0: Ejha, Nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
6: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyőtövében áll a kunyócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Van is miért sírni, vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát. Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
5: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
0: Kukurikú, fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog, fölkel a vadász, és Mikitov erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát. Kukurikú!
6: Ahogy a róka meghallotta Mikitov vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, uzsgyi, kirohant a kunyhóból.
5: Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
2: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok.
7: Csukás Mese Rádió. Csukás István nagyon sok csodálatos mesehőst alkotott. Most mondok pár nevet. Te ezekből kiket ismersz? Süsü a sárkány. Mirmur kandúr. A nagy ho-ho-ho-horgász. A legkisebb ugrifüles. Pompom. Gombóc Artúr. Picúr. Oriza Triznyák. Ó, egy idős úr itt mellettem azt állítja, hogy ő az összes itt felsorolt mesehőst ismeri. Hát legyen, akkor adok neki most játékból egy Gombóc Artúr csokoládé alakú kitűzőt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, s ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket! Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat, meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, s miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehúnyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, négy teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette négy teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, Azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, s mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
9: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
10: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e te legény? Adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy te, szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király, gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl-fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világéletemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Morgenthal Ádám, Alsó-Némedire jöttem. 8 éves vagyok. Géjó Katalin, unatkozom, mit csináljak? Unatkozom, mit csináljak? Talán vicces fejet vágjak? Vagy cigánykereket hányjak? Vagy ugráljak az ágyamon? Kiabáljak a balkonon? Hívjam át Petit és Pannát? Készítsünk pár vízi bombát? Dobáljuk meg bele egymást? Autózzak? Vagy legózzak? Vagy piszkáljam a tesómat? Játszak a telefonom? Már azt is nagyon unom. Elegem van. Unatkozom. Nincsen kivel szórakoznom. Nem tudom, hogy mit is tegyek. Problémámat ki érti meg? Púsan ülök, kalimpálok. Majd a szobámban járkálok. A könyves polcom hívogat. Beadom a derekamat. Leveszek egy jó könyvet. Olvasgatok egy cseppet.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szászor szép. Egy szép tavaszi napon, a patak partján, egy kerítés tövében látta meg a napvilágot a szászor szép. A kerítés túloldalán egy parasztház állt, és lakói betartották a mondást. Tiszta udvar, rendes ház. Bizony a kis házhoz tartozó kertecske gyönyörű virágokkal volt beültetve. Ezek a szép virágok, a sok tulipán, narcisz, pünkösdi rózsa mind fennhordta az orrát, pedig illatosak éppen nem is voltak, csak szép magasak. De a szászor szép nem bánta. Szerencsés vagyok, hogy ide születtem, és láthatom mindezt a pompát. Nézhetem a madarakat, hallgathatom éneküket, kivágyhat ennél többre. Egy nap egy énekes pacsirta szállt a szászor szép mellé az árnyékos árokpartra. Éppen az, aminek énekét a virág korábban oly boldogan hallgatta. Ó, kedves madár, igazán csodásan énekelsz, szólította meg a virág. Köszönöm, kedves szászor szép, szívesen jövök máskor is hozzád a hűs patakpartra megpihenni, mondta a pacsirta, és elszállt. A kis virág melle dagadt a büszkeségtől, most tudta csak meg, hogy milyen szép neve van. De a kerti virágok csak gőgösen sugdolóztak tovább, ügyet sem vetve az egyszerű réti virágra. Egyik reggel aztán egy kislány szaladt ki a kertbe egy metszőollóval a kezében. A tulipánokhoz ment, és egy szép csokorra valót levágott belőlük.
1: Jaj, ők most mind elhervadnak. Milyen szerencsém van, hogy a kerten kívül bújtam ki a földből,
0: gondolta a szászor szép. Másnap a pacsirta éppen leszállni készült a szászor szép közelében egy kis beszélgetésre, de amikor földet ért, már két kisfiú várta, s egy hálóval elkapták. Hiába verdesett kicsinke szárnyaival szegény madár, nem szabadulhatott. A fiúk díszes aranykalitkába rakták, és hazavitték.
1: Hó, szegény madárka, bárcsak segíthetnék rajta. Még szerencse, hogy nem tudok ilyen szépen dalolni, így senki sem akar engem bezárni, sóhajtott fel a szászor szép.
0: De nem sokáig örülhetett. Visszatért a két fiúcska, és most egy éles kés volt a kezükben. Vágjunk ki egy szép pázsit darabot, s ha azt betesszük a kalitkába, mindjárt jobban mutat majd a madárka, és talán a hangja is megered, mondták. És már körbe is vágták a gyepet a szászor szép körül, és szaladtak vele haza.
1: Na, így legalább a barátommal lehetek,
0: gondolta a kisvirág, szegény nem tudta, milyen sors vár rá. Az egyik kisfiú betette a pázsit darabot a kalitkába, mire a másik így szólt. Tépjük ki azt a gazt! Nem kell ide mezei virág! Ugyan? Szerintem a szép fehér szirmaival éppen díszére válik a kalitkának, szólt a felelet, ami megmentette a szászor szépet. Örült hát a virág, de a madárka nem énekelt, nem szólt egy szót sem, hiába szólongatta. Szegény teremtés teljesen ki volt száradva. A fiúknak ugyan gondjuk volt rá, hogy feldíszítsék új otthonát, de nem jutott eszükbe, hogy a madárnak, mint minden élőlénynek, vízre van szüksége. A madárka leugrott a hintájáról, hogy a hűs földben vizet keressen, de csak ekkor vette észre maga mellett a virágot.
1: Látod, hiába a repülés, az éneklés tudománya, ennek is megvan az ára. Bezártak ide, s többé egyiket sem művelhetem.
0: A szászor szép maga is szomjas volt, de egyre csak azon törte a fejét, hogyan segíthetne barátjának. Ám a madárka nem bírta tovább víz nélkül, és összeesett. Kisvártatva a virág maga is elalélt. Másnap látták csak a kisfiúk, hogy éjszaka a madárka kimúlt, a virág pedig kiszáradt. Nagyon megsajnálták a pacsirtát. Kerítettek egy szép díszes skatuját, abba befektették, és szép szertartásosan a kertbe eltemették. A százszor szépre már nem gondoltak, csak fogták a pázsit darabot, és kihajították az árokpartra. Hiába volt szép hangja a pacsirtának, amíg ott ült a kalitkában, senki nem értékelte igazán. A fiúk is csak maguknak akarták. De amikor elveszett örökre, a fiúk rájöttek, hogy értékelni kell az életet. Szolgáljon ez tanulságul mindannyiunknak, és igyekezzünk inkább segíteni másoknak, bízva abban, hogy ha jót cselekszünk, annak meg lesz a jutalma.

Csukás Mese Rádió. Ti milyennek látjátok az éjszakai égboltot? Szoktátok kémlelni a csillagokat? Ugye milyen varázslatosak? Engem mindig elbűvölnek. Olyanok, mintha milliónyi Szent János bogár röpködne a magasban. A csillagokban való gyönyörködés mindig álmodozásra készteti az embert. Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen nagy is a világűr, és mennyi érdekes fényjelenséget láthatunk odafent. Jut eszembe, ti láttatok már hulló csillagot? Ez egy igazán különleges látvány. Olyan, mintha egy fényes csík suhanna át az égen. Mintha egy varázsló varázspálcája rajzolna fénycsíkot az éjszakába. Nyáron különösen jó csillagokat nézni, mert ilyenkor meleg az este. Kiülhetünk, vagy lefeküdhetünk egy plédre, és kényelmesen figyelhetjük az eget. Tudjátok, hogy a hulló csillag valójában nem is csillag, hanem egy kődarab, ami amikor a Föld közelébe ér, olyan forró lesz, hogy fényleni kezd. Ettől látjuk ezt a csodás fénycsíkot. Sokan azt mondják, hogy ha hulló csillagot látunk, kívánhatunk valamit. És ki tudja, lehet, hogy a kívánságunk egyszer valóra is válik. Ha legközelebb egy nyári estén felnéztek az égre, figyeljetek nagyon! Lehet, hogy éppen akkor suhan el egy varázslatos hullócsillag az égen. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: közelek. A csillag szántja a fekete eget. Néz a morgás, hallod ezt? Talán egy csillag megrepett. Nem csillag ez, borzalom. Egy sárkány repül szárnyakon. Tüzet okádva ránk rohan. Szétfújja a telet boldogan.
1: Katonák előttem sorakozó! Szempontból a sárkány!
2: A sárkány!

0: Csapat! Állj!
1: Uram! Uram! Igen, uram! Uram!
2: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
5: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy 2 keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok, vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a 2 keszegért. Lehuppan, aztán a jegenyéről mennek az almafa felé, megint megböködi Perece Tamálé. Kiskomám, láddé! Mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Máli a nyulat, és már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy já, já.
0: Jaj, micsoda az?
5: Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
0: Király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége?
5: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
0: De mondott is valamit király ő felsége.
5: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Perec koma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát.
0: Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles?
5: Koppantott a feje búbjára.
0: Azért, hogy ki ne törjön.
5: Miért törne ki, te szakajtófejű?
0: Azért, mert szólni akarok.
5: Mit akarsz szólni, te csupa száj?
0: Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját.
5: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
0: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
5: Mikor te? Vágott közbe Perec koma.
0: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a jegenyefa hegyében.
5: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak pára mászni.
0: Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Perec koma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Máli, kézzel-lábbal hadonászva.
5: De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa.
0: Hát az mikor volt, te?
5: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
0: Hely, katlan, meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
6: Képzeld.
7: Na?
6: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el, és vigyük el a szelektívet a kukákhoz, és dobáljuk be.
7: De jó program! Ezt én is nagyon szeretem.
6: Igen, igen. De nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
7: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
6: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
7: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
6: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőrehegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közös, egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében, elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagymátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak, éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr-kop-kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recs-ropp! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünnycsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sünuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb alc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sünccsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
2: A majom.

Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta: olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunsztos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki:
3: az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
2: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt:
3: a gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
2: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a szél.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A sündisznók szerint a tüskék hasznos fegyverek. De ki tudja, miért növesztenek tüskét az emberek?

0: a Cibere, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták ciberelevessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig ciberét főzett a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb. Azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matattak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a Cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az ember, megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
0: A Cibere című mesét hallottátok.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.

0: a varázslatos tűz szerszám. Voltak idők, amikor a királyok folyton háborúkat indítottak egymás ellen, hogy még több földet, kincset szerezzenek. Akkoriban a katonáknak, szolgálataikért zsoldot fizettek. Ám néha egy-egy vesztes csata után nem akartak, vagy éppen nem is tudtak fizetni. Ők pedig szétszélettek a világban. Ahogy egy ilyen katona hazafelé tartott, egy nagy tölgyfaerdőn vágott keresztül, amikor találkozott egy öreg anyóval. Látta, hogy gyenge már az asszony, hát felajánlotta, hogy elviszi a nehéz batyuját egy darabon.
1: Édes fiam, inkább másban segíts nekem, és ígérem, te is jól jársz a végére,
0: kérte az anyóka.
1: Itt ez a nagy tölgyfa. Az odunát leeresztelek a gyökeréhez ezen a kötélen. Ott találsz majd három vastag tölgyfahajtót, és mind mögött egy-egy hatalmas kutyát. A kutyák egy-egy ládát őriznek, amik mind teli-teli vannak kincsel. Annyi aranyat, ezüstöt összeszedhetsz ott magadnak, amiből holtodig boldogan elélsz majd, de az utolsó szobában egy tűzszerszám is van. Azt hozd fel nekem, drága fiam, én csak ennyit kérek.
0: Az öreg asszony leeresztette, és amikor megérkezett, három ajtó állt előtte. Benyitott az elsőn, és meglátta a kutyát, aminek a szemei akkorák voltak, mint egy tányér. Akkor a földre terített egy köpenyt, és ráfektette a kutyát, éppen ahogy az öreg tanácsolta. A kutya meg sem mordult, ő pedig megtömhette arannyal a zsákját. Ugyanígy történt a másik két szobában is. Megtalálta a tűzszerszámot, elhozta, és felmászott a kötélen a vénasszonyhoz. Ugyan minek neked ez a tűzszerszám? Kérdezte a katona, amikor felért.
1: Mit törődsz te a mások dolgával? Adj csak ide, és elégedj meg a kincsekkel!
0: Akkor már sejt.

0: a zsoldos, hogy valami titkos ereje lehet a tűzszerszámnak, és ott hagyta a vénasszonyt. Futott, ahogy bírt. Meg sem állt a következő városig, ahol betért a legjobb fogadóba. Ott a legjobb ételeket és italokat kérte, hiszen zsebei tele voltak arannyal. A király a közeli palotában közben azon törte a fejét, hogyan óvhatná meg lányát egy baljós jövendőléstől. A jóslás szerint ugyanis a király leányának egy egyszerű katona lesz a férje, nem királyi származék. A király ezért őrt állítatott leánya mellé, hogy meg se közelíthessék. Meghallotta a katona is a pletykát, és elhatározta, megszerzi a királylányt. El is indult a várba, legszebb ruhájában, szép lován, ám az őrök megállították. Utasd a pecsétgyűrűdet, ha valóban királyfi vagy, parancsolták. Ám a katona erre nem tudott mit felelni, így vissza kellett fordulnia. Mivel a katonának több pénze már nem maradt, egy szűk padlásszobában húzta meg magát, és miközben az életén töprengett, a keze ügyébe akadt a tűzszerszám. Leporolta, fényesre dörzsölte, gondolta legalább lesz mivel befűteni. Legnagyobb ámulatára, ahogy a tűzszerszámot megérintette, ott termett az egyik óriási kutya a faodvából.
1: Mit parancsolsz, gazdám?
0: Kérdezte jámboran.
2: Hozd nekem egy kis pénzt, vágta rá a katona.
0: A kutya nem sokára egy arannyal teli erszénnyel tért vissza, így a katona ismét meggazdagodott és szép ruhákban járhatott. Egy napon gondolt egyet, és újra előugrasztotta a tűzszerszám segítségével a kutyát.
1: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
0: Kérdezte az ebb. Hozd ide nekem a királylányt, hogy megláthassam a szépségét. A kutya eltűnt, de egy szempillantás alatt vissza is tért, hátán az alvó király kisasszonnyal. A katona nem tudott ellenállni a gyönyörű teremtésnek, és megcsókolta. De mivel éjjel volt már, vissza kellett küldeni a palotába. A királylány, mikor felébredt, álmos hangon mesélte álmát apjának.
3: Furcsa álmot láttam, édesapám. Egy kutya hátán repültem egy padlásszobába, ahol egy zsoldos katona várt, és míg én aludtam, megcsókolt kedvesen. Azután pedig a hatalmas kutya hazarepített.
0: A király ekkor égtelen haragra gerjedt, és végleg bezárta a király kisasszony szobáját. Megkettőzte az őrök számát. De a kutyák varázslatát nem győzhette le, sem őr, sem ajtó, és minden áldott este elvitték a katonának a királylányt. Ekkor cselhez folyamodtak. A királylány ruhájának aljára egy kis lisztes zsákot vartak, amin egy tűnyi lyukat ejtettek. A liszt pedig csak csordogált ki a zsákból, a palotától a padlásszobáig. Másnap az őrök követték a nyomot, és letartóztatták a katonát. Dömlöcbe vetették, és kihirdették az ítéletet. A hóhér már vezette a bitófához. De a zsoldos zsebében ott lapult a tűzszerszám, és utolsó kívánsága az volt, hadd fogja kezébe még egyszer utoljára. A katona megdörzsölte a tűzszerszámot háromszor, mire mind a három kutya, mint a fenevadak rontottak az összegyűlt tömegbe. Martak, haraptak, akit csak értek.
1: Jól van, neked adom a lányomat, csak hívd vissza kutyáidat, könyörgött a király.
0: A katona eleget tett a kívánságának, és végre valahára övé lett minden kincs. Még a királylány keze is.
4: Csukás Mese Rádió. A becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kormos István, a muzsikás kismalac. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága, földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagy kondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurta farkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt! Épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz, kurta farkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőreg göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpkis malac, gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle, és a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emett csudás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek, megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll, kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát. kis borjú is kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj! Így szól egy jó nagy bőgő. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak. Jó kisborjú pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akármi nótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú szól akár a nagybőgő. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac pikuláját zengeti, kótát a nyúl tart neki, a kisborjú szól akár a nagybőgő, a csikó meg dobbant patáival közbekoppant. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy kis zsenge ifjú kecske kecske gida szól mekegve. Hé, komák, ugyan hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagybőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos. A gida is kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Meg. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecskegida pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kiscsikó, kecskegida, mekeg rá, ihajlá, csuhajlá! Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, hajhaja, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni, szól a kis malac. Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkélyről a térre. Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkélyre a király fogva-cogva, de kiáll. Királyi vár főterén, tér legesleg közepén, ott áll a három arasz muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac. Hé, de hogyan a nótát a kisborjú szól akár a nagybőgő, a kis csikó dobbant, patáival közbekoppant, kecskegida, meg. Hejha, felséges királyom, én jól megnevettettelek, tillárom, tallárom, zengetát hét határon. Tillárom, tallárom, zeng a király nevetése, ama csodás muzsikától messze zeng hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kiskecske. Itt a vége, hus, a muzsikás kismalacik fuss.
1: A Muzsikás kismalac című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lánnyá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem. Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart, Odilt, Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odett olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odett elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! Megismeritek a hangomat, bizonyám? Én vagyok az, a mikrofon mögött Tudor kukac.
2: Sziasztok!
1: A föld forog. Szerencsére nem túl gyorsan. Mi nem is érezzük. Vagyis de, hiszen emiatt váltják egymást a nappalok és az éjszakák. Amikor a föld egyik oldala nap felé néz, akkor ott nappal van, a másik oldalán viszont éjszaka. A föld nem csak a saját tengelye körül forog folyamatosan, hanem a nap körül is kering. Egy év, vagyis 365 nap alatt tesz meg egy teljes kört. Évszakok pedig azért vannak, mert a föld nem függőlegesen áll, hanem egy kicsit meg van dőlve. A földnek pedig mindig azon a féltekén van nyár negyed évig, amelyik éppen a nap felé dől, mert olyankor több meleget és fényt kap.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
5: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
7: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény ámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
10: Hé, szedte vette rossz különcei, megálljatok csak, hadd
2: kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
9: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
2: Hihi, szélhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
9: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
2: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
9: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fejét senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogy ne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralmafája éppen a lábam elé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, s áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
2: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
9: Gyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
2: Hí, öcskocs! El nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
9: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
2: Ide nézzük se!
9: Csapott a vállamra Gilice bácsi, s rámutatott egy őszi barackfára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
2: Hé! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
9: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolkodtam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengőbarack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengőbarackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, s mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
2: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a part szakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
9: Kisború Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert kisború Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna. Hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
2: Jaj, neked kisborús Sós Imre!
9: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
2: Jaj, neked szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
9: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőszgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltsért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
2: Hey, Imre! Szőlőcsösz, Imre!
9: Szőlőcsösz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott-mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Vézna kis kacsóját.
10: Bajack, bajack!
9: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kis borús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szárember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Üdv vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellalakasztotta a szavát.
2: Hát, Nini, te vagy az, kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam, míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
9: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengőbarack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
5: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Csukás Mese Rádióban délutánonként egy igazi varázslóval is találkozhatsz? Hű, te már tudod a nevét is? Bizony, ő Hangszín Maxim, aki egy igazi hangvarázsló. Maxim nagyon sokat tud a természetről, és ha jó napja van, mesél is nekünk róla. Hangszín Maxim cilindert visel a fején, melyen van egy smaragdkő, amit el is tud fordítani. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha. Vagy kemény. És van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában? Ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
5: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az irigy kaméleon. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, a kaméleon még nem volt olyan színpompás állat, mint napjainkban. Szürke volt, egyszínű, és mindig irigységgel töltötte el, ha meglátta az erdő tarka-barka állatait. Búskomora mászott át egyik ágról a másikra, és közben azon törte a fejét, hogy szerezhetne ő is valamilyen színt, hogy kevésbé tűnjön fakónak. Aztán eszébe jutott, hogy a gyíkok és a békák is örökösen a napon süttetik magukat. Gondolta, kipróbálja ő is. Hát, ha szerez egy kis színt. Megkereste a számára a legbarátságosabb sziklát, és kifeküdt rá süttetni a hasát. Egész délután a napon aszalódott, de mikor este hazaért, szomorúan vette tudomásul, hogy egy árnyalatnyit sem sikerült barnulnia. Bőre még mindig szürke volt és fakó. A kaméleon egész éjjel aludni sem tudott a csalódottságtól, és azon morfondírozott, mit évő legyen. Hosszas forgolódás után eszébe jutott, hogy van néhány gyümölcs az erdőben, aminek a színes leve talán festékül szolgálhat. Másnap izgatottan ébredt, és első dolga volt, hogy gyümölcsök után nézzen. Szerencsére az erdő mélyén talált néhány gránátalma és áfonyabokrot. És meghengergett a földön talált termésekben. Aztán hazafele, ha meglátott egy gyümölcsöt, felvette és magára kente. Így került rá kivi, mangó, narancs, dinnye, és mire hazaért a kis kaméleon, a szivárvány ezer színében pompázott. Annyira tetszett magának, hogy egész éjjel a csodás színű bőrében gyönyörködött. Majd reggel elindult, hogy megmutassa barátainak az új, tarka-barka színét. Már éppen odaért volna a tisztásra, mikor elelett az eső. A kis kaméleon nyugodtan mászott tovább, ám az egyik ugrásnál arra lett figyelmes, hogy a lábairól eltűnt a szín. Bizony, a rengeteg égből lezúduló víz lemosta róla a sok színt, amit a gyümölcsök adtak neki. A kaméleon elszontyorodott, és bánatosan elindult hazafelé. Útközben elállt az eső, és az állatok előjöttek a rejtekhelyükről. Kaméleon pedig irigykedve tekintett végig a színpompás állatserege. A kutya észrevette, hogy a kaméleon a fán szomorkodik. Mit történt, barátom? Miért lógatod úgy az orrod? Kérdezte az ember. Mindannyian olyan szép színesek vagytok. Csak nekem van fakó színem, mondta csalódottan a kaméleon. Bár csak nekem is lenne egy kis színem. Menj el Orulához, a varázskígyóhoz, majd ő segít rajtad, tanácsolta a kutya. Micsoda ötlet, hogy nekem ez miért nem jutott eszembe, vidult fel a kaméleon. Megköszönte a kutya tanácsát, és azonnal a varázskígyó barlangja felé vette az irányt. Nagyhatalmú Orula, kérlek, segíts rajtam, könyörgött a kaméleon. A többi állat olyan szép színes, csak én vagyok egyedül szürke. Kérlek, varázsolj nekem egy kis színt, legalább csak néhány foltot. Nem szép dolog az irigység, kaméleon barátom. Minden állatnak megvan a maga színe. Neked a szürke, válaszolta az öreg Orula. Ám a kaméleon addig-addig könyörgött neki, míg a varázsló adott neki egy üvegcse varázsszert. Tessék, vidd ezt a főzetet, és ezzel

0: Amint beért a fák közé, már is felhörpintette a varázsitart. Ahogy az egyik fáról a másikra ugrált, észrevette, hogy a színe kezd megváltozni. Először zöldre váltott, majd a tó közelében kékre. Így tovább. Mindig olyan színűre váltott, mint a környezete. Miközben ugrándozott, az egyik fa tövében megpillantotta a kutyát. Nézd, milyen csodaszép színem lett! Illegette magát a kaméleon. Ám a kutya még csak feléje sem nézett. Bandukolt tovább az úton. Kaméleon dübegurult. Milyen szemtelen ez a kutya! Rám se hederít! Biztosan azt gondolja, hogy ő a legszebb az erdőben. Na majd megmutatom én neki! Gondolta a kaméleon, és elszaladt orulához, a varázslóhoz. Hatalmas orula! Kérlek, segíts rajtam! Szeretném, ha még szebb lehetnék, hogy a kutyát megegye a sárga irítség.
1: Nyugodj meg, kicsi kaméleon! Te így is szép vagy! Ne foglalkozz azzal, mit mondanak mások!
0: Mondta a bölcs orula. Ám a kaméleon nem hagyta annyiban a dolgot, egyre csak könyörgött a varázslónak, hogy adjon neki egy másik főzetet. Mikor a varázsló látta, hogy a kaméleon hajthatatlan, adott neki egy újabb üvegcsét. A kaméleon alig várta, hogy újra összetalálkozzon a kutyával. Ágról ágra ugrándozott, s közben a kutya arcára gondolt, amikor meglátja az új külsejét. Bizony, mostantól én leszek a legszebb és legszínesebb az erdőben. Miközben a csodálatos új külsejéről ábrándozott, nem figyelt eléggé, és elvesztette az üvegcsét. Mikor észrevette, hogy hiányzik, már késő volt. A sűrű dzsungelben nem tudta megtalálni a varázsitalt. Akkor ismét elment orulához, hogy újabb csodaszert kérjen, ám a nagy varázsló úgy elkergette a hiú kaméleont, hogy többet a barlang közelébe sem mert menni. Így történt, hogy a szürke kaméleon új színt kapott, s azóta is a színe a környezetének megfelelően változik. Ám a kaméleon egy cseppet sem örül ennek, mert neki csak az a fontos, hogy ő legyen a legszebb.

0: gyermekeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta, és ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová, nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ, minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovistábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. Komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot viszel. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen hogy befértek apa óriási sportáskájába, Frici a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüss állatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. Sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Frici először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót, Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak, könnyes szemű kis gyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Frici az összes plüssét kölcsönadta, kivéve a nagy hímoroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mit csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
1: Nem tudsz aludni, Frici?
0: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
1: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
0: Frici agya lázasan járt. A kezében ott ölelgette a nagy hímoroszlánt, ami nélkül még soha nem aludt el. Az óvónénie szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta.
1: Ez a hímoroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja.
0: Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Frici! Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be, hiszen ez az oroszlán a kedvenced. Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Frici az óvis táborban mind a három éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hímoroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Frici is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra. Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt. Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája.
2: Remélem is, mondta határozottan Frici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni? Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni.
0: A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült, és jaj veszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
1: Elveszett a plüss oroszlánom,
0: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket kölcsönadtad az óvónéninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
1: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
0: zokogott tovább Frici. Aznap Frici egy kicsit késve ért be az óviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek. A hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kisfiú lehet.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Ahó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos lány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen lánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán, még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk, illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
3: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
2: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmed, hogy még emiatt bajba kerül. De már ezt nem hitte a szegény ember. Hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
3: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
4: Nem, felséges királyom, semmit.
3: Az lehetetlen,
2: mondta a király.
3: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
2: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
5: Jaj, Istenem, Istenem, miért is nem hallgattam a leányom szavára?
2: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
3: Mindjárt hozzátok elém,
2: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
3: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
5: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
3: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
2: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
3: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
5: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
3: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se meztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
2: Elment a leány haza, levetette minden ruháját,
5: tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt meztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba. Csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király. Végbe vitted, amit vállaltál. Én sem másolom meg a szavamat. S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan. Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták. Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját, mondta a királyné. Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot. Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál. Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék. Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
6: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
4: Halászok, felséges királyom.
6: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
4: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
5: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
6: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
5: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
6: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
5: Sírt Rita királyné, s mert sírás révás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
6: Na, ebbe beleegyezett a király.
5: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébredt fel. Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
6: Ugyan bizony, hol vagyok?
5: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
6: Hogy mertél idehozni?
5: Förmett rá a király. Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged. Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
6: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
5: Egyszeribe elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy az én kedvenc állatom a lepke. Imádom a színes szárnyait, meg ahogy száldogál mindenfele, úgyhogy a következő dal szóljon.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, én Poyák Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd, még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi, nem hull semmi, csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen pompom ásítozott, előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította. Á, szia, Picúr, hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába.
2: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
1: Pompom legyintett.
2: Te legalább jársz, én meg mindjárt. Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
1: Picúr bólintott egyet lassan.
2: Nagyon lassan.
1: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
2: Lomhább vagy, mint egy éticsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
1: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
2: Várj, van itt valami. Ez az, most megvagy.
1: Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
2: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
1: Ez a világ leglustább falevele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
2: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka. És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
3: Haj,
2: Pompom. Nem tudom te, hogy vagy vele, de ez a bánatos idő beszivárgott egész a szívembe. És én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
1: Hát igen, bólogatott Pompom.
2: A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi.
1: Hogy semmi?
2: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
1: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
2: Hajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
1: Bizony, ásító szörnyeteg, még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
2: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyeteg munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló.
1: Nem.
2: Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túról, és neki lát.
1: Mikor jön át az üveghegyen túról? Minek lát neki?
2: Hát a munkának.
1: De az már nem munka,
2: hanem hivatás. És mi a hivatás? A lomtalanítás. Picur álmosan elmosolyodott.
1: Talán a lomtalanítás?
2: Nem, dehogy. Nem ószereső.
1: Lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már?
2: Látom, hogy nem érted.
1: Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt. Picur félbeszakította. Ásító, nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papírsárkányról, meg sárkányvasútról. De ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen. Pompom kicsit megsértődött. Még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj. Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe.
2: Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérlést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Tehát múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az ákapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal, ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikszakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se. Hova csodába bújtak,
1: morogta,
2: mintha a föld nyelte volna el őket.
1: Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott.
2: Na végre, előbújtatok, gyáva kukacok, hó-ha-hó!
1: De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak.
2: Álljatok meg, barátocskáim!
1: Bömbölt utánuk nyájas hangon.
2: Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló.
3: He-he, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
2: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak.
1: Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
3: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsiztunk már, hé!
1: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkóztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt.
2: Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni.
1: És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehullni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
3: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
1: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
3: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
1: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
3: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kisváros ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
1: Ásító szörnyeteg elszomorodott. Fancsali képpel kérdezte.
3: Hajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
2: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve.
1: Ásító szörnyeteg sápítozott. Letottyant a fenekére.
3: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
1: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz, ezt tudod. Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj a kiskocsiba. Világos?
2: Ásító szörnyeteg érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott. Világos.
1: Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
3: Így jó?
1: Kérdezte büszkén.
2: Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot.
1: Elsőre megteszi. Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó.
2: És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
3: Úgy látom, van kedved a szakmához,
1: dicsérte meg Hörpentő Dániel.
3: Tolhatod?
1: Ásító szörnyeteg ragyogó képpel tolta a kiskocsit, és elégedetten rikkangatott közben.
3: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka.
1: Ettől fogva Hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel, aki nagyon komolyan vette az új szakmát, és nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messze földről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét. Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom. Majd a torony órára nézett. Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk! Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, és onnan kiáltott. Iskola után megvárhatlak? Picúr visszaintett a kapuból. Megvárhatsz, de ne ásíts!

0: De valahogy úgy esett, hogy a kicsit jól esett. Megtörtént a száz baleset, neki mégis jól esett. Neki mégis jól esett, neki mégis jól esett.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melegkora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó Füri és Fogoly családok már útra készen csomagoltak. Tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fürjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gondterhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tapsolj hát! Szuper!
1: Szólásmondások. Képzeld, a tesóm kölcsön adta a kedvenc labdáját egy fiúnak az osztályból. Mondta, hogy nagyon vigyázzon rá.
2: És? Vigyázott rá?
1: Dehogy is. Mindenki rúgdosta, berepült a tüskés rózsabokorba, majd amikor ki akarták pecázni onnan, belepottyant a sárba. Aztán képzeld, hogy a tesóm másnap találta meg az udvar sarkában.
2: Hát, akkor ez a labda bizony Ebek 30-adjára jutott.
1: Az mit jelent?
2: Azt, hogy nem vigyáztak rá. Nem törődtek vele, elhanyagolták, hagyták tönkre menni. Régen így mondták, amikor valami gazdátlanul hevert. Mintha csak a kutyák martaléka lenne. Vagyis Ebek 30-adjára jutott.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van. Olyan vagyok benne, mint egy kiskacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

Csukás Mese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.

0: Béka kirándulás. Élt egyszer Japánban, Kiotó városában egy zöld leveli béka. Igazán jó dolga volt a két éltőnek, egy kedves család kertjében lakott, akik szerették az állatokat és sosem bántották a békát. A gyerekek nem féltek tőle, mindig szívesen játszottak vele. A többi állattal is jól kijött, igazi társasági lény volt, s a kert lakói közt nagy tiszteletnek örvendett a bölcsessége. A kert közepén egy nagyobbacska tó állt, melyet sziklák és egy kisebb bambuszliget vett körül. Ha a béka nem a sziklákon napozott, akkor szívesen hűsölt a bambusz erdőben, vagy boldogan lubickolt a vízben. Ám a legjobban mégis az estéket szerette, mikor felmászott a kedvenc fájára, és onnan gyönyörködött az előtte elterülő városban. Csodálta a házakat, a nyüzsgést, a rengeteg fényes pontot és a hatalmas embertömeget. Aztán egy nap, mikor éppen az ablak alatt ugrabugrált, meghallotta, amint a rádióban Oszakáról beszélnek, Japán második legnagyobb városáról. A riporter elmondta, milyen hatalmas a város, mennyi érdekes épület van, és milyen szép a tenger. Akkor döbbent rá a béka, hogy még sohasem járt a kerten kívül. Ahogy teltek-múltak a napok, sehogy sem tudta kiverni a béka a fejéből, amit Oszakáról hallott. Egyre csak azon járt az esze, hogy elhagyja a kicsiny kertet, és elindul a nagyváros felé. Másnap elhatározásra jutott. Még sosem éltem át semmilyen nagy kalandot. Most végre belevágok, nyakamba veszem a világot. Brekegte, mint egy biztatáskép magának, majd összecsomagolt a hátizsákját, és korán lefeküdt aludni. Alig tudott elaludni, olyan izgatott volt az utazástól, s hajnalban már a kakasszó előtt kipattant az ágyból, kézbe vette a túrabotját, melyet egy lehullott bambuszvégből faragott, és útnak indult Oszaka felé. A leveli béka követte az útjelző táblákat, ha pedig eltévedt, kérdezősködni kezdett. Hamar kijutott a város szélére, és tudta, hogy onnan már csak egyenesen kell mennie. Először egy hatalmas rizsföld mellett vezetett az út, majd egy sűrű erdőn kellett átbaktatnia, még egy hatalmas hegylábához nem ért. A béka már hallott róla, hogy ez az a hegy, ami pont félúton van a két város között. Megállt a hegylábánál, és felnézett, de olyan magas volt a hegy, hogy a tetejét nem is látta. Méricskélt egy keveset, majd az órájára pillantott. Ez bizony hosszú út lesz, inkább holnap mászom meg. Majd bevackolta magát egy lapulevél alá, és ott töltötte az éjszakát. Másnap hajnalban újult erővel vágott neki a hosszú útnak, ám a lelkesedése egyre jobban kezdett alábbhagyni, ahogy a csúcs felé igyekezett. Közben a nap is feljött az égre, és olyan erősen sütött, hogy a béka épp hogy csak vánszorogni tudott a nagy melegben. Egész nap kitartóan mászott felfele, míg végül nagy nehezen feljutott a hegytetőre. De annyira kimerült volt, hogy még örülni sem tudott, csak rögtön lerogyott a földre. Mikor kicsit kifújta magát, tovább indult volna lefelé, ám amikor lenézett a magasból, meglátta, hogy egy foltos varangyos béka igyekszik fel a csúcsra a másik oldalon. Megvárta, míg felér, majd megszólította. Jó napot, béka uram! Mi áradban erre? Kérdezte. Ám a másik egy szót, annyit sem tudott szólni, úgy elfáradt a hosszú úttól.
1: Jó napot!
0: Lihegte azután.
1: Oszakából jövök éppen. Hát maga!
0: Micsoda véletlen, éppen oda igyekszem! Brekegte a kiotói béka. Aminap elhatároztam, hogy kirándulok egyet Oszakába, annyi szépet hallottam a városról. Tegnap indultam el Kiotóból, de még csak idáig jutottam. Mondja, messze van még a város?
1: Hát, nincs éppen közel, én már egy napja úton vagyok,
0: válaszolta az oszakai béka.
2: Csak úgy, mint én. Úgy tűnik, akkor most éppen félúton vagyunk,
0: jegyezte meg bánatosan a kiotói béka.
1: És ezt a hegyet is épp hogy csak meg tudtam mászni. Ne bánkodj, barátom! Eszembe jutott valami!
0: Kiáltott fel az oszakai béka.
1: Mi lenne, ha csak innen a hegy tetejéről néznénk meg a várost, amit látni akarunk? Akkor egyikünknek sem kellene újra megmászni a hegyet. Csak lassan hazaballagunk.
0: Na hát, ez igazán jó ötlet, brekegte a kiotói béka. Majd mindketten két lábra álltak, és a mellső lábaikkal átkarolták egymást, úgy néztek le az alattuk elterülő városokra.
1: Milyen különös! Ez az Oszaka éppen olyan, mint Kyoto,
0: kiáltott fel a leveli béka.
2: Milyen igaz? Nekem is pont ugyanez a véleményem. Már nem is bánom, hogy nem nézem meg közelebbről,
0: felelte a varangyos béka.
1: Így igaz,
0: bólogatott a leveli béka.
1: Valójában a két béka észre sem vette, hogy miközben beszélgettek, helyet cseréltek egymással, mikor pedig két lábra álltak, mindegyikük a saját városát csodálta meg.
0: Végül elköszöntek egymástól, és mind a ketten elégedetten elindultak haza. Estére már otthon is voltak.

0: mekkora bicikli verseny volt.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Zeg Zoltán, te is tudod, ő is tudja. Aki előadja nektek, Korcsok Laura. Napfény volt a ringatója, eső volt a dúdolója. Nevelője szegény ember, mégis erős, mint a tenger. Csak erősebb, hogyha vágják, tovább él, ha lekaszálják. Akkor is, ha kézzel vágják, akkor is, ha fogak rágják. De hát tudja minden gyerek, miből sütik a kenyeret.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű püskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mókásmese Rádió. Tudtad, hogy Magyarországon van óvodamúzeum is? Képzeld, én sem olyan régóta tudom. Ez a múzeum tele van régi játékokkal, kis székekkel, asztalkákkal, és azt is megláthatod ott, hogy régen az óvónénik milyen ruhában vigyáztak a kisgyerekekre. Eláruljam, hol van ez az izgalmas múzeum? Szabad a gazda? Martonvásáron. Ha megnéztétek az óvodamúzeumot, akkor menjetek át az ott található kastélyba is, és nézzétek meg a kastélyparkban terebélyesedő több száz éves platánfákat is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kiscsacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kiscsacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kiscsacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kiscsacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kiscsacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kiscsacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kiscsacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kiscsacsinak. Indulunk! A kiscsacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kiscsacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kiscsacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kiscsacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetején. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kiscsacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott, a kiscsacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába, de aztán eszébe jutott Mirmur. Hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kiscsacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, és szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kiscsacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kiscsacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, és beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirmur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kiscsacsitól. A kiscsacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Szakállas vagyok, mekegek. Káposztát, zöldet megeszek. Sziklákon járva szökkenek. Ki tudja, mondja nevemet.
0: A kecske.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukásmese Rádiót.

Jancsi és Juliska. Élt egyszer egy szegény favágó az erdő szélén, két gyermekével és feleségével, a gyerekek mostohájával. A lánykát Juliskának, a fiút Jancsinak hívták. Óriási bánat nyomta a favágó szívét, nem tudta eltartani családját. Volt, hogy étel sem került az asztalra. Egyik éjszaka, mikor nem jött álom a szemükre, a mostoha gondolt egyet. Holnap vigyük ki a gyerekeket az erdőbe, és hagyjuk ott őket a sűrűjében. Nem fognak hazatalálni, és már is két éhes szájjal kevesebb. A favágó fájó szívvel, de végül beadta a derekát. Beleegyezett az asszony tervébe. A gyermekek eközben kihallgatták a beszélgetést, és Jancsi már is kieszelt valamit. Éjjel kiosont az udvarra, és kavicsokat gyűjtött. Majd visszafeküdt aludni. Reggel aztán elindultak mind a négyen az erdőbe. Jancsi kissé lemaradt, hogy elszórhassa a köveket az úton. Mikor az erdő sűrűjébe értek, azt mondta a mostoha. Rakjatok tüzet a gajjakból, apátokkal megyünk és keresünk még tűzifát. Azzal eltűntek a fák között, és magukra hagyták a gyerekeket. Jancsi és Juliska pedig ott üldögéltek a tűz körül. Egyre sötétebb lett, és közben el is aludtak. Mikor felébredtek, Juliska sírva fakadt. Hogy találunk így haza, Jancsi? Ne aggódj, Juliska! Amikor elindultunk otthonról, kavicsokat szórtam el az úton, hogy hazataláljunk. Majd kézen fogta, és elindultak hazafelé. Hajnalban már otthon is voltak. A favágó, mikor meglátta, össze-vissza ölelte, csókolta őket. Ám a mostoha nem örült nekik, és éjjel ismét meggyőzte férjét, hogy bizony hagyják ott az erdőben őket. A favágó nehezen, de ismét kötélnek állt. Azonban a mostoha most odafigyelt, és bezárta éjszakára az ajtót. Így Jancsi nem tudott kavicsokat gyűjteni. Hajnalban újra az erdő felé vette az irányt a favágó és a családja. Hogy ne keltsenek feltűnést, adtak reggel a két gyereknek egy kisebb kenyeret. Jancsi pedig gondolt egyet, s most a kenyérmorzsákat ejtette el. Mentek, mendegéltek, majd egy tisztáson a favágó és felesége ott hagyta a gyerekeket, amíg ők még több ágat gyűjtenek. És ahogy beesteledett, Jancsi és Juliska szemét ismét elnyomta az álom. Pirkadatkor ébredtek, és hazafele indultak volna az elejtett kenyérmorzsák nyomán, de látják, hogy eltűnt mind. Amíg aludtak, a kismadarak felcsipegették őket. Juliska kétségbe esett. Mi lesz velünk, Jancsi? Úgy döntöttek, megkeresik a hazafele vezető utat. Ám miközben bandukoltak, egyre mélyebbre kerültek az erdőben. Egyszer csak megpillantottak egy gyönyörűen daloló madárkát, és követni kezdték. A pacsirta elvezette őket egy kunyhóhoz, melynek a falai kenyérből és mézes kalácsból voltak, a kerítése pedig cukorkából. A gyerekek ujjongtak. Na hát, köszönjük, hogy ilyen csodás helyre hoztál minket. És rögvest falatozni kezdtek. Ám a hangoskodásra előjött a házból egy vén öregasszony. Gyertek csak, aranyoskáim! Egyetek, míg belétek fér, és pihenjetek is lenála. Jancsi és Juliska el voltak varázsolva. Így engedtek az öregasszony kérésének.
de a vénasszony csak színlelte a kedvességet. Valójában egy gonosz boszorkány volt, aki felhízlalta és megette az arra tévedt gyerekeket. Reggel be is zárta Jancsit az ólba, Juliskát pedig befogta, hogy segítsen neki a ház körül. Jancsi mindig finomabbnál finomabb ételeket kapott, hogy kigömbölyödjön. Juliskának azonban épp hogy jutott egy kis száraz kenyér. A banya minden nap megkérte Jancsit, dugja ki az ujját a ketrecből, hadd lássa, elég kövére már. De Jancsi ravasz volt, és az ujja helyett csontokat nyújtott ki. De aztán egy nap a boszorkány úgy döntött, ma bizony megfőzzük. Odafordult Juliskához. Gyújtsd be a kemencét, és szólj, ha elég forró. Juliska begyújtott, de tettette, hogy ő bizony nem tudja, mekkora a jó tűz. Így hát odament a banya, hogy megnézze a kemencét, de a lány azon nyomban be is lökte, majd rázárta az ajtót. Aztán odafutott az ólhoz, és kiszabadította Jancsit. Miután megölelgették egymást, megkeresték a boszorkány kincses ládáját, és teletömték zsebüket drága kövekkel, arannyal és ezüsttel. Pár óra múlva elértek a folyóhoz. Onnan már ismerték az utat, és meg sem álltak édesapjuk házáig. Mikor a favágó meglátta gyermekeit, volt ám nagy öröm és boldogság. Elsírta magát, nem győzte eleget ölelni, csókolni őket. A gyerekek is örültek, hiszen apjuk megbánta már, hogy magukra hagyta őket, és elkergette a mostohát. A gyerekek végül megmutatták a kincseket, amiket a boszorkány házából hoztak. Mennyi drágaság! Nem kellett többé aggódni, hogy lesz-e mit az asztalra tenni. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Liba csapat gyalogol, nyoma után felhőcskeként száll a por. Jön a nyíres, lengefái intenek. Amott messze, égbe vesznek a hegyek. Megy a vonat, kedves hangon dudorász. El nem múló emlék lesz az utazás.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú, esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a farönkre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felől fúj, eső közeleg. Ha nyugat felől, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bolyukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá?
3: Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát.
2: Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
1: Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Nagyon jó.

0: Csukás Mese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye a nyári délutánokon és estéken, a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellém? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. áldás van rajta, s gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Laci Pacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartana. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni. Ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhásszekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhásszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy 3 dolgot is tud az üveggolyó: csiringelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, s azt mondta Doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd lábújhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csilingelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csilingeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, Doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgőúrak tiktakkolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, vagy lelassult, majd egészen lassú lett. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: meteorológus és panda. Az 500. születésnap. Nagy napra virrat az erdő. Tölgyanya 500 esztendős lett. Valamennyien sürögtek, forogtak, különlegességekkel készültek a gigászi ünnepségre. Hamar híre ment a fergeteges eseménynek. Még riporterek is érkeztek aznap kifaggatni az ünnepeltet. Tölgyanya! Tölgyanya! Kiáltotta az egyik firkász. Oszd meg velünk a titkodat! Hogy csinálod, hogy még ilyen idősen is sugárzik belőled az energia? Ó, pirult el az idős fa. Hát tudják, a hosszú élet titka nem más, mint a boldogság és a kovászos uborka. Nézzenek csak a leveleimre. Nem maguktól ilyen zöldek ám. Mindeközben meteorológus élesen hegyezte a fülét, az újságírók hada mögé rejtőzve. Kovászos uborka? Mi? Gondolta magában fondorlatosan. Már tudom is, hogy mivel lepem meg az éltes tölgyet. Septiben hazaszaladt, hogy a világ legjobb kovászos uborka készítő mesterének, meteorológus papának levelet írjon. Már diktálta is pandának a szöveget. Drága édesapám, szeretettel meghívlak téged és édesanyámat a mai ünnepségre. Kérlek, hozzatok egy üveggel a híres savanyúságodból, ajándékba lesz. Frontmentes hétvégét, meteorológus. Az ifjú időjós, miután a nyugati széllel elröptette üzenetét, izgatottan toporgott az ajtóban. Hol lehettek már? Mindjárt kezdetét veszi a lakoma. Te is tudod, hogy tölgyanya milyen falánk. Nem tudná kivárni a meglepetést, idegeskedett pandának. Ekkor kopogtattak a bejáraton. A sárga kabátos fiú türelmetlenségében majdnem kitépte az ajtót a helyéről, mikor meglátta, hogy végre valahára megérkeztek a szülei a várva várt befőttes üveggel. A társaság odarobogott a vén tölgy előtt megterített asztalhoz, majd meteorológus büszkeségtől dagadó mellkassal átverekedte magát a türelmesen várakozó erdőlakókon. Megköszörülte a torkát, és megszólalt. Legkedvesebb tölgyanya, engedd meg, hogy születésnapod alkalmából édesapám remek kovászos uborkájával köszöntselek fel. Úgy habzsold, hogy ennél jobbat kereke vidéken nem találsz. Azzal lecsavarta az üveg tetejét, hogy az ámuldozó fa beleszippanthasson a ritka finomságba, ám hirtelen borzalmas dolog történt. Ahogy lekerült a kupak, az uborkák mind elpárologtak. Egy falat nem sok, de még annyi sem maradt belőlük. A tömeg értetlenkedve figyelte az eseményeket, de még mielőtt a hőbörgés kezdetét vehette volna, meteorológus papa a tettek mezeire lépett. Ides is kisfiam, mutatott az ételektől roskadó asztalra. Vagyis nagyfiam, helyesbített az ifjú időjós rosszalló tekintete láttán. Észrevetted, hogy valamennyi fenséges étek elszürkült, elfonnyadt vagy megromlott? Bizonyára ez is ugyanannak köszönhető, mint a pompás savanyúságom kámforrá válása. Meteorológus fejére csapott a csodálkozástól. Hiszen ez csak is a levegő műve lehet, de mégis hogyan? Az erdőben aztán semmi nem szennyezheti. Ennek utána kell járnunk. S mi alatt meteorológus papa és fia elmélyülten számolni kezdtek a torony emeletén, meteorológus mama és panda forró teát készített a két szorgoskodónak. Egyszerre nagy robbanjal szaladtak le a lépcsőn. Megvan! Megvan a megoldás! Kiáltották. Egy telerajzolt papírost maguk előtt lobogtatva folytatták. A közeli városból jön ez a sok szenny és por. Az utóbbi időben onnan fújt a szél. Így lett még az erdőben is rossz a levegő.
1: Mégis mit tehetünk ez ellen?
0: Kérdezte Panda.
1: Abból még semmi jó nem sült ki, ha irányítani akartuk az időjárást. Máskülönben viszont egyre mérgezőbbé válik majd a levegőnk.
0: Szerencsére a meteorológus családnak erre is volt ötlete. Tölgyanya nagynapjáról nem megfeledkezve új ajándékot eszeltek ki. Pontosan 500 új fát ültettek az erdőbe, ami nem csak az ünnepelt szívét melengedte meg, de még a levegőt is elkezdte tisztábbá varázsolni. És mintha maga a természet is megneszelte volna a változást. Egy sebes, hideg frontot meglovaguló tisztító brigád kiűzte még a legutolsó légipiszkot is a rengetegből. Ezután új lendülettel csaptak bele az ünneplésbe. Mókus szőrmókkal táncpárbajt rendezett az asztalon. Nagy medve pedig a Behenye családdal számolta a csillagokat az égen. A legnagyobb meglepetés pedig csak ekkor érkezett. Meteorológus papa előrántotta kabát zsebéből egy újabb befőttes üvegnyi kovászos uborkát.
2: Tudjátok, egy adag nem adag, kiáltotta jó kedvében.
0: Azóta is tartana a dínom-dánom, ha nem szóltak volna a szomszédos erdő lakói, hogy nem tudnak aludni a zenebonától.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Metró mese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzett visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
5: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
4: 79.
6: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
5: 81? Hát az lehetetlen.
4: Hitetlenkedett a harmadik.
5: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
6: Csak nem képzeled, hogy csalok.
5: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
7: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz?
6: Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél. Minek beszéljek fölöslegesen?
7: Azért csak mondd meg az eredményedet, mondta nagykegyesen a győztes.
4: Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott.
7: Na, mondd már, sürgette most már mind a három társa.
6: Egy, mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó.
7: Mennyi?
4: Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést.
7: Egy?
6: Na hát, mondhatom, szép eredmény.
4: Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó.
6: Azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek ferde volt az orrsövénye.
7: Hogy micsoda?
4: Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét.
6: De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék.
7: Az opál nem is kék,
6: szakította félbe a második ajtó. Nem baj, akkor is opálkék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó. És vidámság lakott a szemében, látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság. A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül, de csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny.
7: És milyen volt a haja?
6: Kérdezte az első ajtó. Milyen lett volna? Szőke. Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt, a keze finom művű, keskeny.
7: Nem is emlékszel a kezére?
6: Már hogy ne emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott.
7: Megsimogatott?
6: Azt hiszem.
7: Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem?
6: Amikor kiszállt, könnyedén megérintett.
7: Á, az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott,
6: mondta az első ajtó.
7: Szerintem simogatás volt, mondta a második.
5: És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik.
6: Az Arany János utcai megállóban.
5: És meddig jött?
6: Sajnos csak a Kálvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Kálvin tér környékén.
5: Mit mondtál? Milyen blúzban volt?
6: Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig. A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
6: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt, hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok gyerekek, én Káder Elgellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi, óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment-mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
8: Ugor fel, hátra, öcsi!
7: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
8: Ajaj, enged a gumi!
7: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
8: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
7: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
8: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
7: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
8: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
7: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
8: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen.
7: Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
8: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
7: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
8: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
7: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
8: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
7: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
8: Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban!
7: Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
8: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
7: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót.
8: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót.
7: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
8: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
7: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
8: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér. S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva. Sürgősen segíteni kellene valakin! Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó. Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót? A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét. Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál. Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott. Ha-ho, radírpók, itt vagy? Radírpók felmászott a lyukból. Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz? Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami. Radírpóknak felcsillant a szeme. És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek? Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt. Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat. Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt. Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz! Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta. Szervusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz? Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt. Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új! Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta. Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor. Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott. Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem? Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami. Várjál csak, ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk. Festéktüsszentő habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott. De mi lesz, ha szélcsend lesz? Gombóc Artúr csak legyintett. Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festéktüsszentő habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az örök fa. Réges-régen, messze földön, egy folyton háborúzó országban élt egy fiatal lovász fiúcska. Egy gazdag ember családjánál szolgált, és a vagyonos uraság hatalmas és díszes háza mögött élt egy kunyhóban. Minden áldottabb ápolta, etette a lovakat, takarította az istállót. Szegény kis lovászlegény csak a lovakkal beszélgetett. A gazdag család szóra sem méltatta őt. Így éldegélt ott serényen, vidáman. Nem is tudta, hogy milyen magányos valójában. Egyszer aztán, amikor éppen az istállóban dolgozott, egy különös hang ütötte meg a fülét. A legszomorúbb sírás volt a földön, a fiúnak még a szíve is belesajdult. Egy kislány kuporgott az istálló sarkában, itatta az egereket. Rögtön felismerte, hogy az uraság egyetlen leánya az, akit addig csak nagyon messziről láthatott. Most, hogy ilyen közel volt hozzá, hirtelen elállt a lélegzete. A kislány szépsége csak bánatával vetekedhetett. Olyan gyönyörűséges volt, s olyan sajnálatra méltó, hogy meg kellett tőle kérdeznie. Miért sírsz? Apukám elment a háborúba, felelte szipogva. De el is szégyelte magát rögtön, mert tudta, hogy a lovász fiú apukája már nagyon régóta harcolt a fronton. Egy pár pillanatig hallgattak, majd a kislány hozzátette. Nem szeretem a háborút. A fiú hosszan elgondolkozott, majd kirohant az istállóból. A kislány nem tudta, mire vélni a hirtelen távozást, újra sírásra biggyeztette az ajkát, amikor megjelent a lovász, s oda nyújtotta tenyerét, amin egy kis magocska volt. Ez egy örökfa magja. Ültessük el ketten. Legyen ez a békefája, ami majd örökké él, így soha többé nem lesz háború, mondta a fiú. A kislánynak rögtön megtetszett az ötlet. Megtörölte arcocskáját, s még aznap elültették a fát a birtok kapujánál. Attól a naptól fogva minden délután találkoztak, együtt öntözték, gondozták a magot, és az nem sokára kis csemetévé cseperedett. Az emberek arról kezdtek beszélni, hogy a háború lassan véget ér, ők pedig örültek, mert tudták, hogy ez csak is az örök fa miatt lehet. Együtt idősödtek a fával, s ez idő alatt egymás iránti szeretetük is egyre csak nőtt. Végül már nem kellett gondozniuk a békefáját, magától fejlődött. Ám ők mégis naponta meglátogatták. Az egyik ágon fészket rakott egy kis énekes madár. Folyton azt búgta vidáman, hogy trillili, trillili. Ők csak leheveredtek a fatövébe, nézték egymást, és hallgatták, hogy trillili, trillili. Közben annyira megvastagodott a fatörzse, hogy már két kézzel sem érték át. Ki is találtak egy titkos írást, aminek szavait halványan az örök fa kérgébe karcolták. Leírták történetüket, álmaikat, a közelgő békét, s ha kellett, így üzentek egymásnak. Végtelen örömben teltek napjaik. A fa egyre csak nőtt, a háborút pedig szinte már el is felejtették az emberek. Majd egy hús őszi napon, amikor a lány egyedül találta az örök fát, szomorú üzenetre lelt a törzs ráncaiban. A lovász fiút is behívták katonának, s nem volt alól a kibúvó. A lány szíve majd megszakadt tehetetlenségében, nem is maradt hát sokáig tétlen. Összeszedte a lehullott, elsárgult fa leveleket, s még aznap éjjel inget kötött azokból a fiúnak. Másnap, mikor búcsúzniuk kellett, átadta az ajándékot. De ő sem maradt üres kézzel. A fiú a fa egyik ágából faragott neki furuját.
nem is akármilyen. Amikor a lány játszani kezdett rajta, abból olyan zene röppent föl, mintha csak a kis énekes madár dalolta volna. Trillili, trillili, trillili, trillili. Úgy örültek egymásnak, mintha soha nem kellene elválni, és úgy búsultak, mintha örökre szólna a búcsú. Telt múlt az idő, de a háború csak tovább zajlott, a faágai lassan nyúltak. Az emberek még mindig a háború végéről beszéltek, de a lány oda sem figyelt rájuk. Egyedül ült a fatövében, hallgatta a kismadár énekét, s furujájával válaszolt mindig a dallamra. Trillili, trillili. Már évek teltek el, amikor egy hideg téli napon valami különös zaj törte meg a falu csöndjét. Éhes és sebesült katonák tűntek fel az üres utcán, fáradtan ballagtak a házak között. Az emberek kikukucskáltak az ablakokon, s örvendezve rohantak ki a házaikból. Vége a háborúnak! Hazajöttek! Ordították, s nagy tömegbe gyűltek egy magányos hős köré, aki az elejétől a végéig mindent elmesélt. Alig hittek a fülüknek. Kitüntetésekkel megrakodva küldték haza a hőst, aki mindig az első sorban vezette a sereget. Mégis, valami csoda folytán őt nem sebezték meg soha. Senki nem értette, hogyan úszhatta meg épp bőrrel. Csak a katona. A hős lovász fiú tudta, hogy egy levelekből szőtt ing védte őt, ezért nem görbült hajaszála sem. Mikor szétszélett a nép, ő elindult végre a régi birtok irányába. Amikor a kapuhoz ért, földbe gyökerezett a lába. Látta, hogy az örök fának minden ága hiányzik, a törzse viszont megmaradt. S már majd megszakadt a szíve, amikor egy édes dallam szállt felé valahonnan. Elképzelni sem tudta, honnan jöhet. Elkezdett lépkedni a hang irányába, az pedig egyre hangosabban szólt. Odaért végül régi kis kunyhójához, melyben még kis lovász fiúként lakott. Trillili, trillili, bentről jött a dallam. Benyitott hát, s csodák csodájára ott találta szerelmét, aki a furujáját fújta. Átölelte, megcsókolta a lányt, s talán azóta sem eresztették el egymást. Az országban most béke van, az örök fa pedig minden évvel egyre zöldebb.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Jó, ezt fogjuk csinálni. Integetünk vele.

0: Dobra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
1: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges-legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe, kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet-hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
2: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
1: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered, főnök, inas szolga. Uraságod mit akar?
3: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
1: Van itt 1000 millió, hajladoz a boltos, 3 segéd, 6 felé skatujáért futkos. Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára. De erre a nyakra mind alacsony a gallér. Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér. Segítettek a baján végre, móddal, okkal. Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal. Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott, mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon ilyen szép gavallér.
0: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.
4: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Tappancs játszani szeretne. Hol volt, hol nem volt, volt egy szép nagy mező, a mező szélén volt egy ház, a háznak volt egy udvara. Ott éldegélt Tappancs a mamájával. Ragyogott a nyári nap az égen, és Tappancs kíváncsian nézte. Majd jobbra nézett, majd balra nézett, majd egyenesen előre. Jobbra a nagy házat látta, balra a szép mezőt látta, elől meg a mamáját. A ház csendesen áldogált, a mező zöldelt, a mamája aludt. Tappancs felsóhajtott. Haj, haj. Azután megint sóhajtott. Haj, haj. Két sóhajtás között meg ezt gondolta. Játszani szeretnék, futkosni szeretnék, meg csaholni, meg vakkantgatni, meg ugrabugrálni, meg emberegni. Tappancs a lábára fektette a fejét, és búsan pislogott a kutyaolból. A fejében lustán kavarogtak a gondolatok. A gondolatok is búsak voltak. Mindig azt mondják, hogy Tappancs ne ugrálj, Tappancs ne vakkancs, Tappancs ne csaholj, Tappancs ne futkos. Haj, haj. Megint pislogott egy nagyot, és búsan tovább gondolkozott. Pedig itt van ez a gyönyörű idő, fent süt a nap, balra zöldel a mező, és itt vagyok én, és megvan mind a négy lábam. Aztán újabb gondolatok kavarogtak. És a négy lábamon kiválóan tudok futni. Hát akkor miért nem futok? Futni akarok, játszani szeretnék. Nem pislogott tovább, nem gondolkozott többet, felállt és elfutott. Tappancs futott, futott ki a rétre, zöld mezőre, bársonyfűre, vakkangatott, ugrándozott, hempergett, megbolondozott. Hát ahogy futott, egyszer csak egy csomó sárga gombolyaggal találkozott. Tappancs lefékezett, s vidám szemmel mosolyogva nézte őket, majd vakkangatva, csaholgatva bemutatkozott. Vak, vak, vak, vak, engem Tappancsnak hívnak. Kiskutya vagyok, és nagyon szeretnék játszani. Gá, gá, gá, mondták a gombolyagok, mi vagyunk a kislibák. Az egyik kisliba közel merészkedett Tappancshoz, és bátran gágogta. És miénk a világ? Tappancs mosolyogva bólogatott, és így szólt. Helyes, akkor játszunk fogócskát, én leszek a fogó. Egy, kettő, három. A kislibák szétfutottak, köröztek és cikcakkoztak. Tappancs ugrott, és egy kislibát felborított. A kisliba jajgatott, a libamamba odafutott, és belecsípett Tappancsba. Buta liba, morgott Tappancs. Nem is bántottam, csak játszottam. Baktatott tovább a mezőn, és egyszer csak találkozott egy csomó, nagy bundás bégetővel. Megállt előttük, és udvariasan bemutatkozott. Wow, wow, vak, vak, Tappancs vagyok a kiskutya, és játszani szeretnék. Be, be, bégettek a nagy bundások. Mi vagyunk a bárányok? Az egyik bégető Tappancs elé állt nagy merészen. Másképpen barikák, és miénk a világ, és engem úgy hívnak, hogy Bárány Bernát. Szép neved van, Bárány Bernát, dicsérte meg Tappancs. Apukámat meg úgy hívják, hogy Kosdomonkos, anyukámat meg úgy hívják, hogy Jújolán. Nekik is szép nevük van, de mondd, szeret játszani? Nagyon szeretek, vágta ki Bárány Bernát. Például bakugróst, például fűrágost, például szürcsölőst. Játszunk bújócskát, javasolta Tappancs. De már nem tudtak bújócskát játszani, mert egy nagyon erős fog megfogta a nyakát, és felemelte a levegőbe. Majd megrázta, és kidobta a bárányok közül. Egy hatalmas farkas kutya volt, és így morgott. Te nem vagy bárány, semmi keresni valód itt. Nem vagyok bárány, nem vagyok bárány, dünnyögött Tappancs. Azt én is tudom, hogy nem vagyok bárány, csak játszani szeretnék. Tovább baktatott, tovább bandukolt, mikor egy nagy fához ért. A fához egy szürke bozontos nagy fülű volt kikötve. Tappancs megbámulta, majd udvariasan bemutatkozott.
2: Wow, wow, vak, vak, Tappancsnak hívnak, és kiskutya vagyok. I-á, i-á,
1: jázott a nagy fülű. Én vagyok a szamár, más pedig csacsi, és azért vagyok megkötve, hogy el ne futkossak, de azért nem unatkozom. Gyere közelebb, elárulok valamit.
2: Verseket írok, suttogta büszkén.
1: Akarod hallani? Tappancs bólintott, bár magában azt gondolta, hogy inkább játszani szeretne. A csacsi harsányan elszavalta a verset.
2: I-á, i-á, így ordibál a szamár, nem vagyok énektanár, csak vagyok egy kis csacsi, a többi, mint locsifecsi.
1: Hogy történt, hogy nem? Egy darás szállt arra, és a csacsi rémülten kirúgott a két hátsó lábával, és eltalálta tappancsot.
2: Nem akarattal rúgtalak meg,
1: kiabált a szamár, de tappancs gyorsan elfutott. Nem kedvelte a rugdosó versfaragókat. Egyre nagyobb lett a fű, tappancs lelassult, lomhanevickélt a dúsfűben. Egyszer csak a feje fölött lágy kolomb szót hallott. Glingalong, glinglong, szólt a kolomb. Tappancs kíváncsian fölnézett. Két gyönyörű barna szemet látott, meg két tömzsi szarvat. Tappancs belenézett a gyönyörű barna szembe, és így szólt.
2: Engem tappancsnak hívnak, kiskutya vagyok, és nagyon szeretnék játszani.
3: Múúúú, mondta a barna szem gazdája. Látom, hogy kiskutya vagy. Én vagyok Múúúú a tehén, és én is szerettem játszani valamikor, amikor kisborjú voltam, de most nem érek rá. Legelnem kell, hogy legyen sok tejem. Keres más játszótársat, tappancs. Sok szerencsét, tappancs.
1: Tappancs tovább ügetett.
2: Legalább barátságos volt, gondolta,
1: meg szép szeme és szépen szóló kolombja van. Ahogy ugrándozott meg ügetett, meglátott egy fát. A fa tövében meglátott egy kecskét, oda volt kötve a fához.
2: Na, ő biztos unatkozik, örvendezett tappancs, s már messziről kiabált. Ha-hó, én vagyok, jövök már, akarsz velem játszani?
1: A kecske leszegte a fejét, s alulról nézte a vakkangató kiskutyát. Nem szólt egy szót sem. Tappancsnak ekkor eszébe jutott valami.
2: Az jutott eszébe, hogy látott ő már kikötve valakit, és az a valaki a hátsó lábával megrúgta.
1: Megtorpant gondolkozott.
2: Világos, hogy nem szabad hátulról menni.
1: Tovább gondolkozott.
2: Világos, hogy előről fogok menni.
1: És így is tett. Előről ment, barátságosan mosolyogva.
2: Ám a kecske nem mosolygott,
1: nagyot öklelt a fejével, és tappancs repült a levegőben.
2: Ez is olyan rugdosós, gondolta tappancs dühösen, és elfutott.
1: Futás közben elpárogott a dühe, s már mosolyogva, csaholva állt meg egy kőkerítésnél. Ugrándozott, próbálkozott, míg végre fölkapaszkodott a kerítés tetejére.
2: Tappancs előtt nincs akadály,
1: gondolta büszkén, majd lenézett a kerítésről. A kerítés mögött egy udvar volt, az udvaron rengeteg nyúl. Ugrándoztak, bukfenceztek, kergetőztek, heverésztek.
2: Megörült tappancs. Mennyi játszótárs!
1: Örvendezve rájuk vakkantott.
2: Wow, vak, vak, én tappancs vagyok, és nagyon szeretnék veletek játszani, wow, wow!
1: Még végig sem mondta a mondókáját, mikor a nyulak rémülten szétfutottak, s remegve pislogtak rá a távolból.
2: Hát ezeknek mi bajuk?
1: Ámuldozott tappancs.
2: Én csak játszani akartam velük.
1: Búsan üldögélt a kőfal tetején, mert nem volt kedve leugrani se. Lógatta az orrát, lesújta a fülét, s pislogott szomorúan. Hát ahogy ott üldögélt meg szomorkodott, meglátott valakit. Rögtön abba hagyta a szomorkodást meg az orlógatást, felállt a kőfalon és kíváncsian figyelt. Egy hatalmas, gyönyörű kutya közeledett, és finoman mosolygott. Tappancs bátortalanul visszamosolygott, oldalt hajtva a fejét.
2: De gyönyörű kutya! A legszebb kutya, amit eddig életemben láttam,
1: gondolta Tappancs, majd boldogan felsóhajtott egy picit.
4: És rám mosolygott?
1: Bátran visszamosolygott hát ő is, és bemutatkozott.
2: Tappancsnak hívnak!
1: A nagy kutya figyelmesen megnézte Tappancsot, majd így szólt. Örvendek, illemtudó kiskutya vagy. Tappancs elpirult a dicséretre, a nagy kutya barátságosan folytatta.
2: Engem Lordnak hívnak, és örülök, hogy megismerkedtünk.
1: Tappancs gyorsan rávágta.
2: Én is örülök, nagyon igazán, hidd el!
1: Elhiszem, bolintott Lord finoman. Honnan jössz?
2: Tappancs a háta mögé mutogatott. Onnan a szomszédból, ott élek, illetve ott születtem.
1: Lord erre is bólintott, majd megkérdezte. És mit csinálsz ott fönn a fal tetején? Tappancs lehajtotta a fejét, úgy motyogta.
2: Én a fal tetején felmásztam.
1: Lord tapintatosan érdeklődött. És miért másztál föl? Tappancs még jobban lehajtotta a fejét, és még halkabban motyogta.
2: Azért másztam fel, mert játszani akartam a nyulakkal, de ők nem játszottak velem. Elfutottak.
1: Tappancs nagyot sóhajtott.
2: Senki se akar játszani velem. Miért nem akar velem senki se játszani? Se a kislibák, se a bárányok, se a szamár, se a tehén, se a kecske, se a nyulak.
1: Lord mosolyogva nézte a panaszkodó tappancsot. Ne búslakodj, ne csüggedj, mindenkinek lesz játszótársa, keresd meg a tiedet, van időd bőven. Tappancs hálásan nézett Lordra, majd elbúcsúzott, s leugrott a kőfalról. Futás közben boldogan így morfondírozott. Milyen udvarias, milyen barátságos, milyen szépen elbeszélgettünk, és milyen igaza van. Rengeteg időm van, megyek, és megkeresem a játszótársamat. Harsánynyerítés hallatszott a mezőről, Tappancs meglátott egy futkározó kis csikót. Várj meg, kiáltotta a kis csikónak. A csikó nagyot ugrott, nekiíramodott, és futás közben bíztatta Tappancsot. Gyere, vakarcs, érjél utol, fogjál meg, nyúha! Tappancsnak nem kellett kétszer mondani, nyakába szedte a lábát, és úzsgyi rohant a kis csikó után. De hiába, Tappancsnak kurta volt a lába, nem érte utól a szélként száguldó csikót. Ihegett, lihegett, s fáradtan leült a fűbe.
2: Most meg azért nem játszottam, mert elfáradtam, gondolta búsan. Haj, de hát nem teltek róla, hogy ilyen rövid a lábam.
1: Aztán gyorsan megvigasztalódott.
2: Majd megnövök, megnő a lábam is, és akkor utolérek minden vágtató csikót.
1: Ahogy ott feküdt és tűnődött, finom illatok csapták meg az orrát. Szaglászott, szimatolt, s megállapította, hogy honnan jön a finom illat. Óvatosan kúszott a fűben, s meglátott egy gőzölgő kutyatálat. Onnan jött a finom illat. Meglátott két kutyakölyköt, aztán meglátott egy szigorú kutyamamát. Tappancs tudta a szabályt, hogy más tájjában nem szabad beleenni, így hát messziről nézte csak a lefetyelő szőrgombolyagokat. De egyszer csak meglátott valaki mást is, aki szintén messziről bámulta a falatozókat. Egy círmos bundájú kis cicát.
2: Psz-psz, visszegett neki Tappancs, majd magára mutatott. Itt vagyok!
1: A cica egyből felmászott a fára, és onnan figyelte a pisszegő, mutogató kiskutyát. Tappancs a fa alá sétált, és felszólt a cicának.
2: Ne félj, beszélgessünk!
1: A círmos bundájú kis cica lassan megnyugodott.
2: Mennyi kutya? Gondolta. Hová csak néz a macska, mindenhol kutya van. Bár ez itt lent barátságosnak látszik, meg mosolygósnak.
1: Visszamosogott Tappancsra. Tappancs felvakkantott a fán gubbasztó círmos bundásnak.
2: Engem Tappancsnak hívnak. Kis kutya vagyok, de azért ne félj.
1: A círmos bundájú kis cica gúnyosan elhúzta a száját.
2: Azt látom, hogy kutya vagy, te nagy okos, és egyáltalán nem félek tőled.
1: Hangosan megesznyávogta.
2: Engem Cillancsnak hívnak, kis cica vagyok, ha nem látnád, és egyáltalán nem félek.
1: Ennek nagyon örülök, akkor talán még barátok is lehetnénk. Cillancs eltűnődött, majd megrázta a fejét.
2: Az sajnos nem lehet. Kutya és macska nem lehet barát.
1: Miért? Kérdezte Tappancs elszontyolodva.
2: Nem tudom, vallotta be Cillancs őszintén. Nem tudom, hogy miért. Nekem is úgy mondta a mamám. Kár, nagy kár, sóhajtott Tappancs. Miért kár? Mi a nagy kár? Az a nagy kár, hogy nem lehetünk barátok, magyarázta Tappancs. Ha barátok lehetnénk, jókat játszhatnánk. Én nagyon szeretek játszani.
1: Cillancs is sóhajtott.
2: Én is nagyon.
1: Tappancs is sóhajtott.
2: Miért nem lehet mindenki egyforma?
1: Cillancs a fejét rázta.
2: Azért nem lehet mindenki egyforma, mert akkor csupa macska lenne a világon, vagy csupa kutya. És az nagyon unalmas lenne.
1: Ekkor sürgető nyávogás hallatszott.
2: Hív a mamám! Szia, Tappancs!
1: Tappancsnak is rögtön eszébe jutott a mamája, meg az is eszébe jutott, hogy éhes, meg az is eszébe jutott, hogy álmos. Nem töprengett tovább, felvágta az orrát, beleszimatolt a levegőbe, és nyílegyenesen futott hazáig. Boldog vakkantással köszöntötte a mamáját.
2: Itt vagyok, éhes vagyok, utána meg álmos vagyok.
1: A mamája mosolyogva nézte. Hát megérkeztél, te világjáró. Itt a finom vacsora.
0: Csukásmese Rádió. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Halmesék. Bech Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
5: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok, tartsatok velem, négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Bech Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Fekete felhő. Megmutatjuk Matiéknak a csónakot, míg nagymama elkészíti a pörköltet? Kérdezte Rozi. Persze, pár perc múlva a strandon találkozunk, válaszolt a nagypapa. A gyerekek rögtön az ötszemélyes fehér alumínium csónakhoz szaladtak, a nap ellen Ella szalmakalapot, a többiek baseball sapkát viseltek. Menta nagyon izgatott lett, mert nem szerette, ha a gazdiai csónakázni mentek. A parton szaladva hangosan ugatott, időnként a vízbe ugrott és beúszott a csónakig. Talán azt remélte, a hangos ugatással visszatarthatja őket. A csónakban három kis pad volt. Nagypapa ült hátul, ő evezett. Lori, Rozi és Mati a csónak orrában, Ella középen foglalt helyet. Indulás előtt egy vödröt és egy merítőszákot tettek a csónakba. Ki tudja, lehet, hogy szükség lesz rájuk. A gyerekek nagyon élvezték a csónakázást, a kutyák kevésbé. Egyedül fahéjat hagyta hidegen a vízisport, Menta és Füge többször beúszott a kis csapathoz. Megkerülték a csónakot, majd visszaúztak a partra. A kiránduláson többféle madarat figyelettek meg a gyerekek. Nagypapa már az elején kérte őket, hogy legyenek csendben, mert akkor biztosan több vízi élőlényt is láthatnak majd. A madár lesz során hazánk leggyakoribb vadkacsafajának néhány példányával, tőkés récepárokkal találkoztak először. Megtudták, hogy a szárcsáknak és a nádasban költő nemes kócsagoknak is otthont ad ez a kis oázis. A közeli vízparti erdőkben fészkelő szürke gém, mely behúzott nyakkal repül, nem itt él, de szívesen jön vadászni a tóhoz. Oda nézzetek, mennyi ebi hal, mutatott hirtelen Lori egy gomolygó, fekete felhőszerű dologra. Bár messziről tényleg ebi halaknak tűnnek, nem azok, hanem törpeharcsa ivadékok, felelte nagypapa. Gyorsan adjátok ide a merítőhálót, kérte a gyerekektől, majd belemerített a törpeharcsa ivadék felhőbe. A háló tartalmát a vödörbe tette, ami így tel is tele lett 1-2 cm-es törpeharcsákkal. Szoktatok enni kaviát? Kérdezte nagypapa. Azt tulajdonképpen a megtermékenyített halikra, tette hozzá. Igen, nagyon szeretjük. Apa minden héten hoz a piacról. Olaszországban nagyon sokféle kaviár van a boltokban. Nekem a fekete színű nyúlhal kaviár a kedvencem, válaszolta Mati. A lerakott ikra sok veszélynek van kitéve, különböző vízirovarok, halak, kétéltőek, hüllők számára jelent finom lakomát. Bár vannak olyan halak, amelyek védelmezik az ikráikat, például a fogassüllő, de a legtöbb halszülő nem őrzi az utódait. A szerencsések, akik nem esnek áldozatul néhány hét után, nagy szikzacskóval felszerelkezett halivadékként kelnek ki. A szikzacskó biztosítja számukra a táplálékot az első napokban, hetekben, míg nem tudnak maguktól élelemhez jutni. Nagymama a stégről ebédhez invitálta a kis csapatot. Amikor végeztek, a galuskával tálalt törpeharcsa pörkölttel a teraszra mentek. Száraz kenyér és kifli darabokat dobáltak a vízbe. A pillanatok alatt ott termett pontyok hangos cuppogással falták a finom falatokat. Menta egy ideig a teraszról figyelte a jelenetet, majd leszaladt a partra, és beúszott, hogy neki is jusson az ázott kenyérdarabokból. Oda nézzetek, a béka elkapott egy kis halat, kiáltotta Rozi. Ott pedig egy vízisikló szájából lóg ki egy hal. A stég alatt összegyűlt kis halak csoportja ezek szerint könnyű prédát jelentett a parton tanyázó siklóknak, békáknak. Egy sikló? Nem félsz tőle? Kérdezte Lori, mert Rozi annyira megörült. Dehogy, hiszen nem bánt és nincs mérge, válaszolta Rozi. Inkább eliszkol, ha közel mész hozzá. Amikor megijed, sziszegni kezd.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
6: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
7: Kedves gyerekek, én Kőszegi Ákos vagyok. Ma én mesélek nektek. Csukás István, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. A repülőhal. Ha itt a nyár, a nagy horgász vígan dudorászik a folyóparton. A szívében öröm van és izgalom. Erről lehet megismerni a horgászokat, hogy a szívük tele van örömmel és izgalommal. Az a baj, hogy a főkukac is dudorászik, hiszen az ő szívében is öröm van és izgalom. Hogy miért baj? A nagy horgász megmagyarázta. Fölemelte az ujját, hogy mindenki figyeljen ide. Te csak ne kornyikálj! Elriasztod a halakat! A főkukac megsértődve válaszolt. Én riasztom el! Én, aki az ujjam köré csavarom a halakat! A nagy horgász tovább morgott. Nincs is ujjad! A főkukac se hagyta magát. Visszafeleselt, mert úgy érezte, hogy ő is egyenjogú tagja a horgászásnak. De mosolyom van! Figyelj, főnök! Bedobom a halbűvölő mosolyt! Azzal fejest ugrott a vízbe. De már ugrás közben szélesre húzta a száját. A halak kíváncsian gyűltek köréje. Né, egy kukac, egy vigyorgó kukac, mondta az egyik. Nem kukac, pondró, mondta a másik. Nem pondró, giliszta, mondta a harmadik. Nem giliszta, cipőpertli, mondta a negyedik. A főkukac hallva ezt az agyva beszédet, mérgesen bicsorított. Elfelejtette a mosolygást. A halak tovább piszkálták, megjegyzéseket tettek rá. Mosolyog, mondta neki az egyik hal. Hadd tudjuk, hogy melyik az elejed. A főkukac erőlködve mosolyra húzta a száját. Hihihi, egy vigyorgó cipőpertli, mondta a másik hal. Arra úszott egy repülőhal, aki nem csak úszni tudott, hanem repülni is. Megnézte a vigyorgó főkukacot. Most figyeljetek, kicsalom a vízből! Fogta magát, s felrepült a levegőbe. Fent repült, verdesett az uszonyával. A nagy horgász a parton unatkozott. Lelecsukódott a szeme, sehol semmi kapás, magában motyogott. Na, mi lesz már? Hol vannak a halak? Ekkor ért ki a levegőbe a repülőhal. Kivágódott a vízből, szivárványos uszonyszárnyakkal repült egy kört a levegőben. A nagy horgász báván nézte, majd görcsösen behunyta a szemét. Biztos napszúrást kaptam, suttogta lehunyt szemmel. Biztos délibáb, biztosan hallucináció, de az is lehet, hogy ez mind nem biztos. Nézzük csak, gondolkozzunk csak tudományosan. Ho-ho-ho-ho! Kinyitotta a szemét, és lázasan kutatott a szatyrában, és előszedett egy horgász zsebkönyvet. Mert a horgászoknak mindig van a zsebükben egy zsebkönyv, hogy ha valamit nem tudnak, abból kinézik. A nagy horgász izgatottan lapozott a zsebkönyvben. Mert azt is tudnunk kell, hogy egy horgász sohasem esik kétségbe. Ami nincs a fejében, azt megkeresi a zsebében, illetve a zsebkönyvben. Meg is találta, mormogva olvasott. Nem napszúrás, repülőhal, éljen a tudomány! Ho-ho-ho-ho! Most már mindent tudok, velem nem lehet kibabrálni. Azért a biztonság kedvéért maga elé tette a földre a zsebkönyvet, hogy beleolvasson, ha szükséges. Kirántotta a főkukacot a vízből, s harsogva mondta neki.
8: Repülőhalnak repülőcsali! A nagy horgász a levegőben is úr! Most következik a magas iskola!
7: A főkukat szédelegve repkedett a levegőben.
8: Tehát, hogy ez egy repülős huli, de én nem vagyok léglökéses csali. Szédülök, tériszonyom van, jaj, anyucikám!
7: De a nagy horgász oda se figyelt a jajbeszékelésre. A repülőhal ráült a bot végére. A nagy horgász azt hívogatta, csalogatta.
8: Te ott, gyere csak! Tü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü
7: Majd mikor a nagyhorgász óvatosan maga felé húzta a botot, röhögve elrepült.
8: A nyavaja törjön ki,
7: dühöngött a nagyhorgász.
8: Ezért csiripeltem neked. Azért is elkaplak, te beribbe oltott evihal, hogy a csúz ráncsa össze a szárnyadat.
7: A halak kidugták a fejüket a vízből. Úgy gyönyörködtek a madarászó halászásban. Az öreg hal füttyöngetett, mutogatott, hogy ott repül a kis madár. A nagy horgász legyintett.
8: Most nem érek rá veletek foglalkozni. Előbb elkapom ezt a repülő ebihalat. Figyeljetek, van még egy-két cselem. Ho-ho-ho-ho! Azért is elkapom, s beviszem az állatkertbe. Hadd röhögjenek ezen a potyka madáron.
7: Előszedte a rugóra járó szákját, vagyis a nyeles hálóját, és a repülő hal alá tartotta.
8: Ez az. Most jól kifárasztom. Pottyanj bele! Pottyanj bele!
7: A repülő hal keringett, ide-oda cikázott, de a nyeles háló mindig alatta volt. Már kezdett kifáradni, jobbra-balra pislogott, hogy hova menekülhetne. Ahogy ide-oda pislogott, meglátta a fűzfán gubbasztó madarakat. Elkanyarodott, megcsattogtatta a szárnyait, s a nagy horgász feje felett elrepülve a fűzfára csücsült a madarak közé. A nagy horgász anyakát tekergetve bámult utána.
8: Hová tűnt? Csak fölfelé menekülhetett?
7: Azután meglátta a fűzfán csücsülő repülőhalat. A fához ment, s megrázta.
8: Hess, hess, gyere le! Neked nem ott a helyed, neked a vízben a helyed!
7: A madarak méltatlankodtak a farázás miatt, károgtak és csiripeltek. A nagy horgász rájuk förmett.
8: Ó, ti tök fejmadarak! Ő nem madár, még csak nem is rokon!
7: Megfogta a nyeles hálót, s fordítva a madarakra csapott vele. Fél szemét behunyva megcélozta a repülőhalat.
8: Na megállj, te verép pofájú repülő hüllő, most megvagy!
7: Lehúzta a hálót, a hálóban három igazi madár volt. Gúnyosan károgtak és nevettek.
8: Azonnal engedj ki, te pancser! Panaszt teszünk a Madárvédő Szövetségnél, és elvetetjük a horgász engedélyedet, mivel ártatlan madarakra vadászol. Mi vagy te, horgász vagy madarász?
7: A nagy horgász elengedte a madarakat.
8: Röhögjetek csak, ócska madarak! A nagy horgász nem piszkítja be veletek a kezét!
7: Átölelte a faderekát, és mászott felfelé. A repülő halra mutogatott dühösen.
8: Nekem te kell lesz, te fára mászó cápa töpörtyű!
7: A nagy horgász felért a fa tetejére. Nyulkált, kapkodott. A repülő hal egy kiálló ágon hátrált óvatosan. A nagy horgász négy kézláb mászott utána. A repülő hal az ág végéhez ért, az ág meghajolt kettejük súlya alatt. A repülő hal hopp, elengedte az ágat, és belepottyant a vízbe. Az ág visszacsapódott, a nagy horgász hopp, felrepült a levegőbe. Repült, repült, s a parton ért földet. Nagy csobbanás, illetve puffanás. A halak röhögve nézték a vízben. A nagy horgász leporolta a nadrágját, megigazította a sapkáját, és felrikkantott.
8: Csak semmi röhögés! Van még egy-két trükköm! Ho-ho-ho-ho!
7: A zsinort a saját derekára kötötte, s odaintette a főkukacot.
8: Gyere ide! Jó erősen lengesd a botot! Majd én megmutatom, hogy milyen az igazi repülőcsali!
7: A főkukac nekiveselkedett, s lengette a botot.
8: Lengetem, főnök! Repülj, főnök! Helycserés támadás!
7: A bot lengett, a nagy horgász repült a levegőben, körözött a víz fölött a zsinór végén.
8: Elkaplak, te gyáva kukacfaló!
7: A repülő hal először nagyot nézett, hogy hogy kerül a nagy horgász a levegőbe.
9: Azután látta, hogy ennek felesett réfa. Rémülten röpködött ide-oda. A vízbe nem tudott menekülni, mert a nagy horgász alatta röpködött és elzárta az utat. A főkukac nagyokat nyögve lengette a botot.
8: Jaj, főnök, túl nehéz vagy!
9: A zsinór letekeredett az orsóról. A nagy horgász egyre nagyobb íveket írt le, közben kapkodott a menekülő repülőhal farka után.
8: Most megcsiplek, most elkaplak! Itt a rettenetes élő horog, nem menekülhetsz!
9: A halak tátott szájjal figyelték az üldözést. Ilyet még nem láttak. Levegőben horgászás, és puszta kézzel. A nagy horgász megint bebizonyította, hogy a horgászok nem ismernek lehetetlent. Akadály nem is volt. Annyira nem volt, hogy a nagy horgász szabadon suhant a levegőben, már elhagyta a folyót, és a mező fölött suhant. A zsinór surrogva tekeredett utána. Olyan volt, mint egy nagy, elfáradt madár. Egyre lejjebb ereszkedett, majd földet ért a legelésző birkanyáj közepében. A birkák rémülten bégetve szétfutottak. A vezérűrű nem futott, hanem harciasan rohamozott, és ráfeküdt a nagy horgászra. Büszkén bégetett a juhásznak.
8: Be! Ide gyűjjön, Mihálybá! Ekkora horgászt fogtam!
9: A juhász odament, hogy megnézze, mi a csuda ez. A nagy horgász kimászott a kos alól. Szavartan hebegve bemutatkozott.
8: Vagyis becsületes horgász vagyok.
9: Sőt, úgy szoktak hívni, hogy nagy horgász. A juhász nagyot nézett.
5: Nem madár.
8: Nem madár, repülőhal. Én meg utána repültem,
9: magyarázta a nagy horgász kicsit zavarosan.
5: A juhász óvatosan hátrált, majd elrohant a falu felé.
8: Persze, motyogta futás közben. A nagy hőség, csak maradj nyugodtan, mindjárt hívom az orvost.
9: A nagy horgász legyintett, majd visszanézett a folyóra. A repülőhal a folyó fölött röpködött, s gúnyosan vigyorgott. A nagy horgász harsogott, újra a régi volt.
8: Csak repkedj, majd holnap megmutatom, hogy ki vagyok. Lesz majd nem ulas. Reszkessetek, halacskák! Ho-ho-ho-ho!
6: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A póka, dinnye meg a szél. Történt egyszer, hogy az ember talált egy magot a földön. Felvette, nézegette, de nem tudott rájönni, hogy milyen növényhez tartozik. Végül arra gondolt, hogy hazaviszi, próbát tesz vele és elülteti. Másnap aztán az udvarban elültette a magot és gondosan nevelgette. Minden nap meglocsolta, és egyre izgatottabban várta, mikor bújik végre elő a titokzatos növény. Aztán egy nap kicsirázott, idővel pedig jókora kerek termés is megjelent rajta. Először a pók vette észre a dinnyét, közelebb ment, megkopogtatta, ahogy szokás, majd a dinnye falához nyomta a fejét és fülelt.
1: Ez bizony még éretlen,
0: állapította meg a pók, majd elfutott. Nem sokára megérkezett az ember, és szemügyre vette a dinnyét. Ő is megkocogtatta ujjával a kérgét, megérette már, ám az épp hogy csak megszólalt.
1: Ez a dinnye még éretlen, talán majd legközelebb, mondta a gazda, majd sarkon fordult.
0: A pók és az ember minden nap kimentek a szántóföldre, és felváltva lesték és kopogtatták a dinnyét. De annak még idő kellett, hogy beérjen. Majd az egyik nap, mikor a pók megkopogtatta a dinnyét, ismét csak hallgatott. Már éppen fordult volna vissza, mikor a dinnye egyszer csak elrugaszkodott a földtől, és minden erejét összeszedve rázuhant a pókra. Szerencsére az aprócska állatnak sikerült az utolsó pillanatban elmenekülnie, és bebújt az egyik közeli bokor alá. A nagy igyekezetben észre sem vette, hogy egy zebra éppen a bokor leveleiből lakmározik.
1: Hát neked meg mi olyan sietős? Szólította meg a zebra.
2: A dinnye elől menekülök,
0: felelt a pók, a levegőt kapkodva.
1: Még hogy a dinnye elől? Na ne nevettes!
2: De hisz igazat mondok,
0: bizonygatta a pók.
1: Rendben, maradj csak itt, én majd megvédelek.
0: A pók megköszönte a zebra kedvességét, és lekuporodott mellé a bokorba.
1: Ám nem sokára hatalmas szél támadt.
0: Ez meg honnan jöhet? Tette fel a kérdést a zebra.
2: Ez csak a dinnye szele lehet,
0: válaszolta a pók teljes magabiztossággal.
1: Olyan erősen fúj, hogy én nem tudom útját állni. Menj, keres mást, aki megvédhet.
0: A pók hamar összeszedte minden bátorságát, és futni kezdett, hogy új

0: a bivajlábán, majd elsétált egészen a hasáig, és ott befészkelte magát a bundájába. Ám sokáig itt sem pihenhetett, mert a szél utolérte őket. Olyan erősen fújt, hogy a póknak minden erejét össze kellett szednie, hogy le ne essen a földre. Hát ez meg micsoda? Kérdezte meglepetten a bivaj.
1: Ez a dinnyes üvítő szele,
0: kiáltotta a pók. A dinnyé vagy nem, én nem bírok vele. Jobban jársz, ha másik helyet keresel, mert én nem tudlak megvédeni tőle. A pók pedig gyorsan megköszönte a vendéglátást, hamar leugrott a bivajról, és futott tovább a szavannán. Miközben menekült, egy elefántba botlott az egyik fánál.
2: Hát, te meg miért szeded ilyen fürgén a lábaidat? Szólt az elefánt.
1: Futok, hogy a dinnye el ne kapjon.
2: A dinnye? Nevetett fel az elefánt. Talán csak nem lóvá akarsz tenni.
1: Igazad beszélek. A dinnye el akart taposni, és most kerget.
2: No, nem bánom. Búj ide a patám közé, ott majd nem talál meg.
0: Felelte nyájasan az elefánt. A pók épp csak kényelmesen elhelyezkedett, mikor megérkezett a szél.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Kérdezte az elefánt vacogó fogakkal.
1: Ez nem más, mint a dinnye szele.
2: Egy kis szél rajtam nem fog ki,
0: válaszolt maga biztosan az elefánt.
1: Ám ahogy telt az idő, a szél egyre erősebb lett, és már majdhogy nem ledöntötte a hatalmas állatot a lábáról.
2: Szaladj, kicsi pókbarátom! Keres valami jó rejtek helyet, mert ez a szél olyan erős, hogy menten leteper.
0: Így a póknak nem volt más választása, újra nekiindult a pusztaságnak. Miközben a fűszálak között utat tört magának, valaki megszólította.
1: Hova futsz, kicsi pókinca?
0: Csivitelte az Ullabella madár.
2: Mit érdekel az téged?
0: Vetette oda morcosan a pók.
1: Igazán nem érdemlem meg, hogy ilyen gorombán bánj velem. Tudd meg, jó barátságban vagyok a nagy vadakkal, és engem mindenki tisztel,
0: mondta kissé mérgesen a madár.
2: Nekem ugyan mindegy. Kár, hogy még a te hatalmas barátaid sem tudnak segíteni rajtam.
0: Legyintett a pók, és folytatta útját.
1: Mi történt?
0: Kérdezgette tovább a madár, miközben a pók felett repkedett.
2: Ha tudni akarod, a dinnyevet üldözőbe, a süvöltő szelétől pedig még az elefánt sem tudott megvédeni.
1: Akkor tegyünk egy próbát. Búj be a szárnyam alá.
0: Majd az Ullabella leszállt a fűbe. A pók gyorsan bebújt a szárny alá, majd együtt felreppentek a levegőbe. Nem sokára meg is érkezett a szél, ami még erősebben fújt, mint eddig.
2: Kapaszkodj erősen, le ne ess, mondta a madár.
0: Aztán hirtelen megjelent a dinnye a levegőben, és mikor észrevette az Ullabellát, teljes erőből rárontott. Hanem a madár okosabb volt nála, és éppen mikor a dinnye elérte volna, az utolsó pillanatban kitért a támadás elől. A dinnye pedig későn vette észre, hogy éppen egy óriási éles szikla felé tart. Neki ütközött, és egy pillanat alatt szétlocsant a kerek gyümölcs, magjai pedig szanaszét szóródtak. Így került az emberekhez a dinnye, és a szél, ami előtte benne lakozott.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Macska, macska, csacska, macska, fürge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
1: A 10 éves rohan, a 20 éves szalad, a 30 éves siet, a 40 éves halad, az 50 éves ballag, a 60 éves baktat, a 70 éves meg-megáll, a 80 éves botorkál, a 90 éves alig áll, alig él, a 100 éves, ha megéri, bizony csak ürdögél.

Atomonno zsákom, zsákomban a mákom. Mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom. Elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.

hegyeden, vegyeden, tengertánc, hajdú, sógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyedet, csak egy falat kenyeret.

0: eső, es, holnap délig es. Zapszaporodjék, búzabokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza, még annál is hosszabb, mint a világ hossza.
1: Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender. Begyulladt a kender, elszaladt az ember. Fölmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta, Sári néni siratta, kiskutyája ugatta.
0: Hétfőn hentereg, kedden kecmereg, szerdán szendereg, csütörtökön csak csücsül, péntegen párnára dül, szombaton szundít szorgosan, vasárnap horkol hangosan.
1: Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Nézi, nézi mamája, nem ismer a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Fehérke és Sárgácska, japán népmese. Előadja Pató Márton. Két kis krizantém virágzott a réten, egytőből fakadt mind a kettő. Egyforma volt a két testvérke, egy a növésük és egy a mosolygásuk. Csak a színük volt éppen más-más. Az egyik fehér volt, akár a hó, a másik meg sárga, akár a sárarany. A fehér virágnak Fehérke, a sárgának meg Sárgácska volt a neve. Nappal sütkéreztek és a napsugarakkal játszadoztak, éjjel meg harmadcseppeket ittak és csendes nyugodtan elszunyókáltak. Így éldegéltek nap-nap után, hét-hét után. Egy öreg ember jött egyszer arra felé, megáll a két szép virágszál előtt és nézegeti őket. Odalép a Sárgácskához és azt mondja: Sejem szirmú virágocska, aranyszínben ragyogócska, jönnél-e az én kertembe? Szemet mereszt a Sárgácska és csodálkozik az öreg ember beszédén. Mit csinálnék én a te kertedben? Kérdezi. Elmosolyodik az öreg és azt feleli a kis sárga virágnak. Nem messze innen az én szép kertem, annak vagyok a kertésze, ha eljössz velem, nagyobbá is növesztenélek, meg szebbé, sokkal szebbé is. Igazán mondod? Kérdi a hiú virágocska. Nagyobb is lehetnék még, meg szebb is, sokkal szebb is. Nem különben, feleli a kertész, milyen más életed is lenne ott, mint itt ezen a réten. Édes ételeket ennél, édes italokat innál, aranyruhácskádnak ezer színe lenne. Ó, de nagyra nőnél, ó, de szépre nőnél. És úgy elhitegette az öreg, úgy elcsalogatta az öreg, hogy már hajlik a szóra a kis sárgácska, és így szólal meg virágszája. Jaj, de szép, amit mondasz, veled megyek én akár izibe. Fogja az öreg a virágot, kiemelgeti a földből, felveszi a hátára, és indulóban is van már vele. Nagyot dobban erre szegény fehérkének szegény szívecskéje. Elviszi az ember a testvérkémet, szepegi nagy búsan. Én meg itt maradok egymagamra. Szomorúság környékezi meg szegénykét, és amikor már menni készül a kertész, megfogja a ruháját, és így könyörög a testvérkéjéhez. Ne hagyj itt, Sárgácska, hadd menjek veled én is! Szigorú arccal néz rá a kertész a kis fehérre, és azt mondja neki. Te csak maradj a helyeden, te rád nincs szükségem. Elpityeredik a kis virág, hogy így szomorú sorsra jutott, és hogy senki se lesz többé, ha a testvérkéje is itt hagyja. Maradj a réten, mondja neki a kertész, mert neked nincs színed, szín nélkül meg mi hasznod vehetném. Itt a sok káka meg nádas, velük is eljátszadozhatsz. Sárgácskát elvitték, Fehérke meg ott maradt a réten. Szép egy nagy kertbe sok-sok virág közé került a hiú sárgácska. Hogy viselték gondját, hogyan fürözgették, ezer szín ruhákba fel is öltöztették, édes ételeket evett, édes italokat ivott, reggeltől estig egyre páváskodott. Nem szabad ég alatt anyázott, hanem virágos kert közepén, üvegfedél alatt. Szél meg nem cibálta, eső meg nem verte, mintha csak kunyhóból palotába került volna. És ahogy telt múlt az idő, úgy neki növekedett a formája, úgy neki színesedett az orcája, hogy még a nap is szebben ragyogott rája. Mintha csak kicserélték volna, mintha nem is réti virág lett volna valaha. Jó kedve is volt Sárgácskának, szegény fehérkéről hely megfeledkezett. Egy öreg jegyzője volt a falunak, az állít be egy nap a kertészhez. Kertészapó, mondja a jegyző, van-e krizantémod, valódi virágod? Mintha nem tudnád, csodálkozik a kertész, hogy van krizantém virágom, valódi virágom. Igazad lehet, feleli a jegyző, de ide figyelj, hogy miről is van szó. Krizantémot keres a dájmió, azt akarja címerének, fegyverére, ajtajára, díszes gangos hintajára. Összejártuk a vidéket, krizantémos kertecskéket, csak nem akadtunk a valódiára. Kinek a szirma volt hosszú, kinek a színe tarka, ki nagyra nőtt volt, meg ki meg alacsonyka maradt. Se cifrája nem kell a dájmiónak, se üvegház csemetéje, csak a 2x8-as szirmú, hófehér virágú. Valódi krizantémot azt keresnék én nálad. Eltűnődik a kertész, és aztán azt mondja a jegyzőnek. 2x8-as szirmú, hófehér virágú, az nincs a kertemben, de van ám egy sárgácskám, magam nevelése, magam ápolása, azt megnézheted ám. Büszkén mutat a kertész a virágjára, és amint megnézi a jegyző a sárgácskát, fejét rázza, és azt mondja a kertésznek. Te gondoztad, te nevelted, mesterséges virággá lett, nekünk fehér krizantém kell, szabadban nőtt, valóságos, nem így cifra és hívságos. Azzal otthagyja a jegyző a kertészt, és indul kifelé, hogy egyet járjon a mezőkön. Keresztbe fonja a karjait, és amint séta közben elgondolkozik, mintha nyöszörögne valaki a közelében. Megáll az ember, és ahogy körülnéz a réten, hát ott gubbaszt egy virágocska, fehér színű ezüstöcske. Kis krizantém, kérdi a jegyző, miért potyognak könnyecskéid? Fehérkének hívnak engem, zokogja a kis krizantém. Siratom a testvérkémet, sárarany kis sárgácskámat. Messze kertbe került innen, édességgel etetgetik, szép ruhákba öltöztetik. Én fehér kis virágocska bezzeg, nem kellettem nekik. Nézi a jegyző a kis krizantémot. Hát 2x8-as a szirma, hófehér a színe. Összecsapja nagy örömében a kezeit, és örül a szíve lelke, hogy megtalálta valahára a daimyó kívánságát. Ne sírj, szép kis virágocska, vigasztalja a jegyző. Jó, hogy innen el nem vittek, mikor olyan nagyon kell lesz. Én kellenék valakinek? Kérdi félénken a kis virág. Hely, hogy vár rád a daimyó, mondja a jegyző. Ott lesz a helyed a palotájában. Téged akar címerének, fegyverére, kapujára, díszes gangos hintajára. És már fogja is fehérkét, felkapja a vállára és viszi egyenesen a daimyó palotájába. Címere lett a családnak, a daimyó nagyházának, s ajtókapu, ha megnyílik, fehérkével áll a szembe, kantárakon, fegyvereken fehérkének ragyog képe, díszes gyaloghintócskákon fehérkének mosolygarca. Hely, sárgácska, mivé lettél? Virítottál, fényeskedtél, jó magasra növekedtél. Tellett mullott ám az idő, és sárgácska elvirított. Színes szirma elfonnyadott, virág lelke elpárolgott.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egyszer egy királyfi mit gondolt magába? Fel kéne öltözni kocsisi ruhába, és meg kéne

0: estét, jó estét, gazdag bíró lánya.
1: Kerüljön a házba, üljön a díványra.
0: Te nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Ha, ha, ha, hozzám jössz-e vagy sem?

0: estét, jó estét, kosárkötő lánya.
1: Kerüljön a házba, üljön a lócára.
0: De nem azért jöttem, hozzá

0: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük! Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam, a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta. A felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe, dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. – Mi történt? – kiáltott odakint anyu. – Csak nem dől ránk a ház! Lapi kétségbe esetten hadonászott. – Jó éjszakát! Jó éjszakát! – mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
1: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
0: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
1: Megfájdul az ember feje,
0: panaszkodott a szomszédnéni.
2: Hívni kell a szerelőket,
0: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
1: Lapi! Sikkantott boldogan Fanni. Hol a sipkád, Lapi?
0: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
3: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
3: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életemben. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állókhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, Csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez Csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a Csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis Csikó már mozog is a tojás. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a Csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici Csikó! Né, fut a pici Csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a Csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot az Isten adta Csikó tojást?

Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A nyulacska és a préri farkas. Egyszer, mikor a nyúl éppen a reggeli répáját rágcsálta a kunyhója előtt, arra ment a préri farkas.
1: Jó reggelt, nyulacska!
0: Köszönt oda neki a préri farkas.
1: Igazán szép napunk van ma.
2: Az már igaz. Már korán reggel olyan meleg volt a házban, hogy úgy döntöttem, inkább a verandán reggelizem. Hát te, mi járatban erre?
0: Érdeklődött a nyúl.
1: Éppen a folyópartra tartok hűsölni egy kicsit. Ha nem előtte, még megreggelizem. És te?
2: Nem terveztem már semmit.
0: Dőlt hátra elégedetten a nyúl.
1: Csak ugyan. Akkor én mindjárt megeszlek.
0: Mondta a farkas, és már oda is ugrott a nyulacska elé.
2: Kérlek, ne bánts, hisz soha nem vétettem ellened.
0: Fogta könyörgőre a nyúl.
1: Lehet, hogy nem, de én akkor is felfallak.
0: Nyitotta nagyra a száját a farkas.
2: Rendben van, de előbb hadd legyen egy utolsó kívánságom. Egy utolsó kívánság mindenkinek jár.
1: És mondd csak, mi lenne az?
2: Legjobban futni szeretek. Versenyezzünk egyet.
0: Vágta rá a nyúl.
1: Hát, legyen. Lásd, milyen nagy lelkű vagyok. Még pár méter előnyt is adok. Úgy is utolérlek.
0: Mondta pökhendien a préri farkas.
2: A nyúl éppen erre számított. Előre futott pár métert, majd gondolt egyet, és megállt. Bizony, öregszem. Már közel sem vagyok olyan gyors, mint régen,
0: mondta szomorúan.
1: De jól van. Adok még egy kis előnyt neked,
0: mondta a préri farkas, és addig leült a fűbe.
2: Hanem a nyúlnak se kellett több. Amint észrevette, hogy a farkas lepihent, nekiíramodott, és elfutott jó messzire.
0: Préri farkas csak üldögélt a fűben, várta vissza a nyulat,
2: de a nyúlnak esze ágába se volt visszamenni. A farkas egészen késő estig várakozott, és közben egyre dühösebb lett. De mivel egyebet nem tehetett, szégyenében hazasomfordált. Pár nap múlva a nyúl éppen az erdőben gyűjtögetett, mikor meglátta a préri farkast, amit éppen feléje közeledett. Megijedt a tapsi füles, nem tudta elbújjon vagy elmeneküljön, mert abban biztos volt, ha a farkas megtalálja, másodszor nem kegyelmez neki. Körbenézett, hát ha talál valamit, ami a segítségére lehet. Mikor meglátta a fáról lecsüngő mékast, eszébe jutott egy terv, amivel ismét túljárhat a préri farkas eszén. Először is fogta a fazakat, amiben korábban a magvakat gyűjtötte, aztán felmászott a fára, hogy levágja a mékast. A fazakat egy nagy kőre tette, a méheket pedig mind beleeresztette, majd az egészet letakarta néhány falevéllel. Mire a préri farkas odaért, a nyulacska már a farkával legyezte a fazakat, éppen úgy tett, mintha a tüzet szeretné felhevíteni alatta.
1: Akármit is kocsvasztasz, abba is hagyhatod, mert te már úgysem eszel belőle.
0: Morgott a farkas. Kérlek szépen, ne egyél meg. Előbb hadd menjek el a róka lakodalmába, éppen neki főzöm ezt a kukoricalevest. Hallgass csak, most kezd főni, mondta a nyúl, és oda tartotta a fülét a fazékhoz, amiben a darazsak döngicséltek.
2: Kár, hogy az én farkam ilyen rövid. Alig tudom fellobbantani a lángot, füllentette nyulacska. Inkább segíts te is tüzet szítani, annál gyorsabban fő maga leves. Addig én elmegyek, hozok még krumplit meg répát.
0: Majd a nyúl fogta magát, és elindult a mező felé, a préri farkas pedig nem tudott mit tenni, neki állt legyezni a tüzet. Ám a nyúl valójában nem ment sehova, hanem óvatosan visszalopózott, elbújt az egyik fa mögé, onnan figyelte, hogy sül el a terve. A préri farkas serényen szította a tüzet, éppen ahogy a nyúl mutatta neki, közben egyre csak nézte az utat, hogy mikor jön vissza a nyulacska. Ám ahogy telt múlt az idő, préri farkas elkezdte unni a legyezést. Azt gondolta magában.
1: Hó, késlekedik ez a nyúl? Már olyan régen elindult. Nem várok tovább, megkóstolom végre ezt a híres kukoricalevest.
0: Majd lesöpörte a fazék tetéről a faleveleket, és beledugta az orrát. Hanem erre a darazsak egyszerre mind fölröppentek, és megrohamozták a préri farkast. Hiába próbált védekezni, hiába csapkodott,
2: össze-vissza csipkedték a mérges talazsak. Közben pedig a nyúl a bokorból figyelt, és majd szétpukkant a nevetéstől. Szegény Prédi farkas már tel-is-teli volt csípéssel, és percenként jajdult fel. Hol a hátát fájlalta, hol a fejét. Annyira el volt foglalva az őt üldöző fullánkokkal, hogy meg se hallotta a kárörvendő nyúl kacagását. Mikor aztán a nyúlnak már megfájdult a hasa a sok nevetéstől, fogta magát, és elment a dolgára.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földes úr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor megjön. Maga fogta be a lovát, s ő fogta ki is. A lószerszámot és a lovat nem mutatta meg senkinek. Megígérte, hogy agyonüti, aki a titkos istállójába merészkedik. Az istálló kulcsát nappal a kebelében rejtve hordta, éjjel meg a párnája alatt tartotta. A kocsisa azonban nem törődött a tilalommal, s meg akarta egyszer nézni, micsoda lovat és szerszámot tart titokban az ura, s hova megy minden csütörtök este. A bátor kocsis egyik csütörtök este idejében bement az istállóba, s leült az ajtó mellé a sötét sarokba. Nem kellett sokáig várnia, megjött az úr, s kinyitotta az istálló ajtaját. Egyszerre úgy megvilágosodott a nagy istálló, mint a több tucat gyertyát gyújtottak volna meg. A kocsis úgy összehúzta magát a sarokban, mint egy sündisznó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rende volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról, s újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelbe fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszéd úrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is! Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélt el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Szilveszter vagyok. Mielőtt elkezdjük a mai mesét, nézzük csak, mit jelent a tapintat. Na igen, a tapintáshoz a szószoros értelmében semmi köze sincs. De ha arra gondolunk, hogy minden, amit teszünk, így vagy úgy, de megérinti, hat a társainkra, akkor a tapintatosság jelentheti azt, hogy kedvességgel érintjük meg a másik érzéseit. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Tapintat és egyéb lelki finomságok. Tüskés hátul hüngetett, meg krákogott, majd kibökte végre, ami a lelkét nyomta. Tudod, ugrifüles, én mindig azt hittem, hogy az illem csupa-csupa unalmas szabályból áll, hogy ne tedd ezt, meg ne tedd azt. De most már látom, hogy minden szabálynak van értelme. És amit megértek, azt szívesebben csinálom. Csak van itt valami... Mi az, bökt ki? Bíztatta ugrifüles. Hát mi van a hazugsággal? Hazudhatunk? Mondjuk például udvariasságból? Ugrifüles megvakarta a fejét. Nem hazudhatunk, de, fülel tüskés hátú. Örülök, hogy erre terelődött a szó, tüskés hátú barátom, mert, nézd csak, eddig csupa kézzel fogható illemszabályról beszéltünk. Hogyan köszönjünk, hogyan együnk, hogyan öltözködjünk. De van egy pár olyan illemszabály, ami a tapintatról és egyéb lelki finomságokról szól. Ez a rész a legnehezebb. Úgy is mondhatnánk, hogy az illem magas iskolája. Tüskés hátú elcsodálkozott. Tapintat, lelki finomság. Mit jelentenek ezek? A tapintatot úgy érthetjük meg, ha megnézzük, hogy mi az ellentéte. A tapintat ellentéte a tapintatlanság. Más szóval gorombaság, durvaság, modortalanság. Mondjunk a tapintatra példát. Nagyon sajnálom, de nem tudom kölcsönadni a zseblámpámat. Ha így tagadod meg a szívességet, nem sértesz vele. Nem úgy, amikor azt mondod, egy frászt adom oda a zseblámpámnak, mert fakezű vagy, biztos elrontod, meg kiégeted a körtét, különben is irigy vagyok. Vagy egy másik példa. Észreveszed, hogy az egyik gyerek nadrágja elszakadt. Ez előfordul. Hogyan közlöd vele tapintatosan? Intesz neki, megsúgod, hogy csak ő hallja. Nem pedig úgy, hogy hangosan röhögve mutogatsz, hogy szétkürtölöd, hogy kilátszik a feneke. Érted? Tüskés hátú mosolygott, majd elnyomta a mosolyt és bólogatott. Igen, vagyis nem szégyenítem meg. Ugrifüles megdicsérte. Pontosan? Nagyon jól mondod. És milyen lelki finomság van még? Kezdek kíváncsi lenni. Vegyük például az ajándékozást. Milyen nagy öröm ajándékot kapni, és nagy öröm ajándékot adni is. Erősíti a barátságot. De ajándékozni is tapintatosan kell. Nem is hinni az ember, hogy rossz, tapintatlan ajándékozással, vagy az ajándék elfogadásával is lehet sérteni. Tüskés hátú nem értette. Az ajándékkal sérteni? Igen, mondok egy példát. Ez nagy durvaság. Valakinek valami szépséghibája van, mondjuk erősen szeplős az arca, és neve napjára szeplő elleni kenőcsöt ajándékozunk neki. Miért sértő ez? Mert a szeplőjére céloztunk az ajándékkal. És az elfogadással hogyan lehet sérteni? Úgy, hogy például lefitymálod, vagy lekicsínled, hogy ilyen vacak, meg olyan vacak, vagy kise csomagolod, és esetleg hanyag mozdulattal a sarokba dobod. És ha tréfából csinálom, lehet egyáltalán tréfálni? Hogy ne lehetne? A tréfa sok öröm forrása. De csak az a tréfa, amelyik ötletes, szellemes, nem túlzó, és nem okoz fájdalmat. Bizony, elég nehéz eltalálni a finom egyensúlyt. Hogy a tréfa vidám legyen, de ne bántsa meg a másikat. Másokkal akkor nem is tréfálhatunk. Dehogy nem. És akkor jó a tréfa, ha megtréfált, maga is jót nevet a tréfán. Tüskés hátú megint bólogatott, ingetett, meg rákogott, majd végre kibökte. És mi van a lányokkal? Állandóan azt hallja az ember, hogy legyen udvarias, meg lovagias, meg szolgálatkész. Velük nem lehet tréfálni? Ugrifüles mosolyogva ingatta a fejét, de hogy nem lehet. Miért hagynánk ki a lányokat a vidámságból? Egyébként jó, hogy erről beszélünk, mert róluk kevés szó esett. Azért nem beszéltünk róluk eddig külön, mert minden eddigi illemszabály rájuk is vonatkozott. Természetesen a lányok is pontosan úgy köszönnek, öltözködnek, esznek, táboroznak, játszanak, szórakoznak, mint a fiúk. Világos? Mégis van egy kis különbség. Csak egy kicsi, nem olyan nagy. Hogy ezért egy másik világba utasítanánk őket. És mi az a különbség? Az a különbség, hogy például a lányok általában nem olyan erősek, mint a fiúk. Ez így van, de ezzel sosem szabad visszaélni. Mint ahogy általában nem szabad visszaélni az erőnkkel. Ellenkezőleg, segíteni kell a gyengébeknek. Udvariasan és tapintatosan. Ezért kell a lányokkal lovagiasan, szolgálatkészen viselkedni. Nem lesznek beképzeltek tőle? Nem fogják azt hinni, hogy tüskés hátú megint krákogott, meg hümmögött, de ráadásul el is pirult. Ugrifüles segítségére sietett, és befejezte helyette a mondatot. Vagyis, hogy legyeskedni akarsz, illetve udvarolni? Még el nyögte ki tüskés hátú. Én azt hiszem, hogy normális lány nem lesz beképzelt egy-két táskahordástól vagy köszönéstől, azon kívül pedig minden dolog kölcsönös. Előfordulhat, hogy neked tetszik egy lány, de te nem tetszel neki. Vagy te tetszel valakinek, de neked nem tetszik az illető. Ilyenkor mi a teendő? Nem kell megsértődni, nem kell gorombáskodni. Nem szabad bosszút állni. Attól még lehettek jó barátok is, hogy nem kölcsönös a vonzalom. Érted? Értem. De mi van akkor, ha mind a ketten tetszünk egymásnak? Az a legszebb dolog. Én jól tudom, hogy azért szoktak legkomiszabbul csúfolni egy fiút vagy egy lányt, amiért tetszenek egymásnak. Pedig ez nem bűn és nem szégyen. A legszebb érzés. Erre gondolj mindig, ha csúfolnak, és büszkén és önérzetesen ne vegyél tudomást róla. Szamárordítás, nem hallik az égbe. Ugrifüles nagy lendülettel folytatta tovább. Olyan volt, mint egy szónok. Mint egy szónokló, híres illemtanár. És nehogy gyáván megfutamodj. Mennyi szép érzést tesznek tönkre csúfolódással és gyávasággal. Ostoba és gyáva az, aki szégyeli a vonzódását, az érzelmeit. Persze a vonzódással vigyázni kell. Legyen szívből jövő, tiszta, önzetlen, de ne legyen komikus. Érted? Értem, komikus, mikor folyton egymást lesik, féltékenyek, vagy az egyik csúfot űz a másikból, láttam már elég ilyet. És ha sikerünk van, ne hencegjünk. Se a fiúk, se a lányok. Az előbb arra célozgattam, hogy mi az illem magas iskolája. Én azt hiszem, hogy két ember vonzódása, kapcsolata az illem magas iskolája. Ilyenkor a legőszintébb, a legérzékenyebb az ember. Mert ilyenkor kell a legtöbb lelki finomság. Tapintat! Vágta rá tüskés hátú. Udvariasság! Szavalta ugrifüles. És önérzet! fejezte betüskés hátul. Mosolyogtak, és nagyon elégedettek voltak egymással a tanár és a tanítvány, egy illemtanár és egy illedelmes tanítvány. Tüskés hátul a végén egy nagyot sóhajtott. Jaj, de jó, most már illedelmes vagyok. Nem is olyan nehéz. Hogy mondhatnánk más szóval azt, hogy tapintatos? Itt van mindjárt a kedves, a jószívű, jóságos, aranyos. Igen, rólatok beszéltem. Ezek rátok jellemző jó tulajdonságok. Nagyon büszke vagyok rátok. Sokra fogjátok vinni. De most irány a fogmosás, és utána a tollasbál. Jó éjszakát. Ja, majd elfelejtettem. A tollasbál ágyikót jelent.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

a ravasz róka és az oktondi jaguár. Tudtátok-e, hogy a róka és a jaguár már ősidők óta egymás ellenségei voltak? Hogy mi volt az oka, arra senki nem emlékszik már. De az biztos, hogy ki nem állhatták egymást, és amikor csak tudtak, borsot törtek egymás orra alá. Már kölyök korukban elkezdődött a vetélkedés, hogy melyikük a gyorsabb, az ügyesebb, a hangosabb. Ha a kis róka elejtett egy pockot, a jaguár mindjárt egy egész majmot akart magának. Ha a jaguár fára mászott, a róka mindjárt a közeli hegyet akarta megmászni. És így ment ez éveken át. Az ellenségeskedés nem hagyott alább. Hanem az egyik nyáron különösen nagy volt a hőség. A folyók és tavak kiszáradtak, és csak az erdő mélyén, az egyik sziklatövében csörgedezett egy kis patak. Az állatok pedig mind ide menekültek, hogy enyhítsék szomjukat, és hűsöljenek az árnyas fák alatt. A jaguár is éppen az egyik fa alatt terpeszkedett, mikor eszébe jutott a róka. Na végre, most elkaphatom azt a gazfickót, gondolta magában. Csak türelmesen meg kell várnom, hogy lejöjjön a forráshoz, és majd akkor lecsapok rá. A jaguár el is tervezett mindent, csak éppen azt felejtette el, hogy a rókát nem véletlenül hívják ravaszdinak. A róka óvatosan közelített a forrás felé, és még éppen időben meglátta a jaguárt, aki el sem moccant a forrás mellől. Nocsak, nocsak, kit látnak szemeim? Régi cimborám, a jaguár az. Biztos megint valami rosszban sántikál, jobb lesz, ha kikerülöm, morfondírozott magában a róka, s végül visszafordult. Ám annyira gyötörte a szomjúság, hogy tudta, valahogy túl kell járnia a jaguár eszén. Miközben az erdőben bandukolt, megpillantott egy asszonyt, aki egy óriási mézes csuprot cipelt a fején. A rókának sem kellett több, nyomban elterült az úton, és halottnak tettette magát. Ám amikor az asszony odaért, és látta, hogy a róka nem mozdul, tovább folytatta útját az ösvényen. A ravaszdi róka pedig megvárta, míg az asszony eltűnik a fák között, majd felpattant, gyorsan előre futott, és egy másik úton az asszony elé került. Majd fogta magát, újra leheveredett a földre, és meg sem moccant. Az asszony pedig látva a döglött rókát, most sem állt meg, kikerülte az állatot, és tovább cipelte a fején a mézes csuprot. Hanem a róka ismét megelőzte az asszonyt, lefeküdt az útra, és halottnak tettette magát. Az asszony igencsak furcsálta a dolgot. Megállt és elgondolkozott. Mi történt itt, hogy már a harmadik döglött rókával találkozom? Bezzeg, ha felszedtem volna a másik kettőt is, akkor meggazdagodhatnék a bundájukon. Le is tette nyomban a mézes csuprot, és visszafordult az úton, hogy összeszedje a másik két róka tetemet. A ravasz róka pedig elégedetten vigyorgott, hogy végre megkaparinthatja a mézes bödönt. Ám ahelyett, hogy belekóstolt volna a finom lépes mézbe, mancsával belenyúlt a csuporba, és gondosan bekente a bundáját mézzel. Mikor már az összes mézet magára kente, hopp, ugrott egy nagyot, és belehempergett az avarba. A sok levél rátapadt a bundájára, és hamarosan rá sem lehetett ismerni a ravaszdira. Na, most próbáljon meg elkapni az az együgyű jaguár, gondolta magában, és vígan elindult a patakpartra. Mikor odaért a forráshoz, rögtön belevetette magát a vízbe, és mohón inni kezdte. Először csak a bokáig érő vízből kortyolt, ám az túl melegnek bizonyult. Így egyre beljebb és beljebb lépdelt a patakban. Ám a nagy szomjoltás közepette a róka észre sem vette, hogy a vízben elkezdtek leázni róla az álcaként használt levelek.
de a jaguár sem volt ostoba. Felismerte az álruhába bújt rókát, és hirtelen rávetette magát. A rókának az utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie a jaguár karmai közül, és nyomban futásnak eredt. Csak szaladt és szaladt, ahogy a lába bírta. A jaguár meg követte. Ám a ravasz róka mindig megtalálta a módját, hogy hogyan cselezze ki a jaguárt, és az hamarosan a nyomát vesztette. Már megint meglógott ez a csibész, mérgelődött magában a jaguár, és gondolkozóba esett, hogyan csalja csapdába a rókát. Megvan, kiáltott fel néhány perc múlva. Halottnak tettetem magam, és mikor a tiszteletemre összegyűlik az állatsereg, elkapom a ravazdit. Azzal a jaguár neki is látott a terve megvalósításának. Kora reggel lefeküdt a barlangja elé, és mozdulatlanul várta, hogy az erdőben híre menjen a halálának. A buzgó papagájoknak hála hamar elterjedt a hír, és az állatok gyülekezni kezdtek a barlangnál. Amikor a róka meghallotta a jaguár halálhírét, ő is oda sietett, ám óvatos maradt, és nem merészkedett közel. Ahogy nézte a kinyúlt állatot, eszébe jutott valami, és jól hallható hangon megkérdezte: tüsszentett már? Az állatok csodálkozva néztek rá. Hogy tüsszentett-e? Miért kellett volna tüsszentenie? Kérdezte egy hang a tömegből. Hát nem tudtátok, ha egy jaguár meghal, mindig tüsszent egy nagyot, vágta rá a furfangos róka. Bizony a jaguár is hallotta a róka szavait, és mindjárt tüsszentett egy hatalmasat, hogy bebizonyítsa, hogy meghalt. Hapci! A róka pedig mindjárt tudta, hogy miben mesterkedik a jaguár, és nesztelenül elsomfordált. Azóta is jót nevet magában, ha eszébe jut, hogy sikerült rászednie az oktondi jaguárt.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Miért haragszik egymásra a tigris és a macska? Réges-régen a tigris és a macska nagyon jó barátságban voltak. Olyan jó pajtások voltak, hogy még együtt is laktak egy barlangban az erdő közepén. A macska vezette a háztartást, főzött, mosott, takarított, fát hordott, cserébe a tigris megvédte őket a betolakodóktól. Aztán egy hideg téli napon a tigris így szólt a macskához. Nagyon fázom, miau. Menj, hozz egy kis fát az erdőből, és gyújtsunk be a kandallót. A macska húzta a száját, de mivel a tigris erősebb volt nála, nem mert ellenkezni. Gyorsan magára kapta a kabátját és a csizmáját, felkapta a fejszét, és elindult a fák közé. Brrr, rég volt már ilyen hideg, vacogott a kis macska, miközben egy jeges fuvallat majdnem felkapta. Annyira fázott szegény círmos, hogy mikor az erdő mélyén egy kis házikóra bukkant, oda ment, hogy bekéreckedjen. Egy kedves apóka nyitott ajtót. Szervusz, kis cica! Gyere csak be gyorsan, nehogy megfázz ebben a farkasordító hidegben. A macska egy ugrással bent termett, és levetette magát a tűzhely elé, hogy megmelegedjen. Mondj csak, megkínálhatlak egy kis meleg tejjel és finom halacskával? Kérdezte a nagyapó. A círmos szívesen elfogadta a vacsorát, s miközben falatozott, elbeszélgettek az apókával. Lefekvés előtt az apó csupa kedves történetet olvasott a macskának, s ő közben a lábánál dorombolt. A macskának annyira tetszett a törődés, olyan jól érezte magát az erdei házban, hogy másnap így szólt a nagyapóhoz. Kérlek, engedd meg, hogy itt maradjak veled. Cserébe szívesen rendben tartom a házat, és még az egereket is megfogom. Nagyapónak is tetszett az ötlet, hogy végre nem egyedül kell éldegélnie, és megegyeztek a macskával. A círmos elvégezte a házi munkát, cserébe az apóka pedig szeretettel és mindenféle finomsággal halmozta el. A macska szívesen dolgozott a háznál, az öreg ember pedig olyan jól tartotta, hogy a nyurga macska nem sokára úgy elhízott, hogy már csak gurulni tudott. Eközben a tigris majdnem megfagyott a jéghideg barlangban, és mikor hetekig nem jött vissza a macska, elindult a keresésére. Éppen az erdőben bóklászott, amikor megpillantotta a macskát, amint bogyókat szedett az erdőben. Jó reggelt, barátom! Látom, igazán jól tartanak, gúnyolódott a tigris a kövér macskán. Az pedig ilyettében meg sem mert mokkanni. Csak nem félsz tőlem? Jól is teszed, miau! Mindjárt felfallak, morgott a tigris. Én a helyedben várnék még egy kicsit, ebéd után sokkal finomabb a húsom, mondta a macska, hogy egy kis időt nyerjen. A buta tigris beleegyezett, és leheveredett az apóka háza elé, hogy ott megvárja a círmost. Ő pedig közben az ablakból figyelte. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a tigrist elnyomta az álom. A macska óvatosan kinyitotta az ajtót, és kiosont a házból. Ám amikor a tigris mellett lopakodott, véletlenül rálépett egy faágra, mire a nagy macska nagyot mordult, a círmos futni kezdett, a tigris meg utána eredt. Aztán a macska egyszer csak megpillantott egy űrge lyukat, és egy szempillantás alatt eltűnt benne. A tigris még éppen látta, mint a macska beleugrik a lyukba, ám amikor odaért, összezavarodott. Két lyuk volt a földben, és nem tudta, melyikbe nyúljon. Egy keveset habozott, majd bedugta a mancsát a lyukba. hordított fel a fájdalomtól. Ugyanis a lyukban a macska helyett egy tüskés sünt talált. Még egy ideig jajgatott, végül szégyenében elsomfordált. Másnap a tigris újra próbálkozott. A cirmos éppen palántákat ültetett, amikor a tigris oda settenkedett a nagyapó házához. Hanem a macskát nem tudta rászedni. Éles szemével rögtön észrevette a tigrist. A kis macska ijedtében eldobta az ásót, és szaladni kezdett az erdő sűrűje felé. A tigris követte, és éppen elkapta a macska farkát, mielőtt eltűnt a sötétben.
1: Most megvagy, üvöltötte a tigris.
0: Ki? Én? Hiszen az nem az én farkam, hanem a mérges kígyóé, füllentette a macska. Vigyázz, mert a végén megmar. A tigris úgy megijedt, hogy azonnal elengedte a macska farkát. Az meg kuncogva elfutott az erdőbe, s mikor már elég messze járt, visszakiáltott a tigrisnek. Milyen ostoba vagy, hiszen az az én farkam volt. A tigris majd felrobbant mérgében. Azóta is a macskát keresi, hogy megbüntesse, amiért az csúfot űzött belőle.

0: a holdkórosság és a csodaszer. Történt egyszer egy faluban, nem is olyan messze, hogy kitört egy nagyon furcsa járvány. Először a pék kisfia kapta el a betegséget, majd a pék felesége, majd a pék, végül az egész falut megfertőzte. Ez a betegség nem járt csúnya kelésekkel, tüsszögéssel vagy magas lázzal. A járvány csak éjjelente mutatkozott meg, mikor a hold előbújt. Akkor ugyanis szép lassan az egész falu holdkórossá vált. Amit reggel nagy gonddal megmunkáltak és megcsináltak, éjjel összetörték, lebontották vagy összekeverték. A pék megette az összes kenyeret, amit sütött. Az egyik asszony minden este visszadugdosta a tyúkok alá a tojásokat, amiket összeszedett. A favágó megint elültette az erdőben a fákat, amiket kivágott. Az ács lebontotta a tetőket és az állványokat, amiket napközben emelt. Az egyik gazda pedig visszavitte a zöldségeit a veteményesbe. Főtt is mindenkinek a feje, mert így nemhogy kétszer annyit dolgoztak, csak egy helyben toporogtak, mert minden reggel előről kellett kezdeni a munkát, de éjjel ismét meglett a felfordulás. Az egyetlen, akit nem kapott el a holdkórosság, a falu szélén lakó Molnár lánya volt. Minden éjjel olyan békésen aludta végig az éjszakát, hogy még a többiekre sem ébredt fel. Mivel ő volt a legkipihentebb a faluban, úgy döntött, ha törik, ha szakad, megszerzi az orvosságot, amivel mindenkit kigyógyíthat a betegségéből. Derekára kötötte kedvenc batyuját, és útnak indult. Lankás dombok, aranyló búzamezők, sebes vízű folyók mellett vezetett az útja. Akárkivel szembe találkozott, megkérdezte tőlük, hogy merre leli a holdkórosság ellenszerét, de mindenki csak a fejét ingatta. Már nagyon messze járt a falutól, és már majdnem feladta, mikor végre sikerrel járt. Egy nagyszakállú, bozontos vándor megsúgta neki a titkot, a holdkórosságnak igenis van gyógyszere. De nagyon nehéz ám megszerezni, figyelmeztette a lány. Nem akármilyen anyámasszony katonájának való mulatság az. Nem baj, felelte a lány. Nekem meg kell gyógyítanom egy egész falut. Hát akkor jól figyelj, kezdte a vándor. Sok-sok dombbal arrébb van egy gyönyörű napraforgó mező. De olyan szép és hatalmas napraforgók azok, amilyeneket még csak hírből sem hallhattál. Ez a sok napraforgó, mint a napocska saját virága, és olyan féltékenyen őrzi őket, mint semmi mást. Azok pedig jól nevelten követik a napútját az égen, le sem veszik róla a tekintetüket. Egyetlen egyet kivéve. Az a virág kicsinek és satnyának született, és a többiektől sosem tudta megpillantani a napot. De éjjel, amikor a többiek lehajtott fejjel alszanak, akkor jön el az ő ideje. Olyankor fehér fénnyel felragyog a hold, ő pedig egyedül fürdőzhet a fényében. A nap saját kertjében nő tehát egy holdra forgó, aki titokban elárulta a gazdáját. De ennek a virágnak csodálatos erejű a magja. Talán bizony ez gyógyítja a holdkórosságot? Kérdezte a lány. De még mennyire? Válaszolt a vándor. De azt tudnod kell, hogy aki egyszer hozzáér a magokhoz, és nem holdkóros, örökre az éjjel birodalmában ragad. Csak éjjel lehet ébren, nappal viszont úgy fog aludni, mint a bunda. És erre már nincs gyógymód. Vállalom, kiáltotta a lány, azzal sebesen meg is indult a napraforgó föld felé. Már messziről vakította a szemét a sok ragyogó napraforgó, el sem tudta volna téveszteni a napvirágos kertjét. Amint odaért, leheveredett egy bokor tövében, hogy ott várja ki az éjszakát. A hosszú sétától annyira elfáradt, hogy elnyomta az álom. És csak akkor ébredt fel, amikor már vaksötét éjszaka volt. A sötétben csak egy halvány fehér sugár világlott a mező közepén. Biztos az a holdra forgó, gondolta a lány, és halkan a virág felé lopakodott. Amikor odaért hozzá, suttogva előadta jövetele célját. A virág azonnal megszánta a lányt, és csak úgy pergette a kezébe az ezüstfényű magukat. A lány úgy megörült, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a vándor. Csak az járt a fejében, hogy hazaérve meggyógyítja majd az egész falut, és mindenki rendesen tud majd aludni. Rögvestel is indult hazafelé. De amint a hajnal első sugarai elkezdtek derengeni, a lányra olyan fáradtság tört rá, hogy menten el is aludt az út szélén. Csak éjjel ébredt, és tudta folytatni az útját. Ez így ment, amíg haza nem ért. A faluban még mindig tombolt a holdkórosság. Lázasan tettek-vettek a betegek, ő pedig mindegyiknek a kezébe nyomott egy-egy magocskát. Amint valaki elropogtatta, meggyógyult. De a nagy kábultságban reggel már senki nem emlékezett arra, ki és hogyan gyógyította meg őket. A lányt meg nem lehetett felébreszteni. Éjjel viszont mindenki más húzta a lóbőrt, és nem volt senki, akinek a lány elmesélhette volna a kalandos történetet. És ez azóta is így van. A lány éjjel felkel, dolgozik, tüsténkedik, nappal pedig alszik. A faluban furcsálják a dolgot, de nem kérdezősködnek a Molnár családjánál. Pedig ha tudnák, kinek köszönhetik a gyógyulást?
1: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

Állnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít. Egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Már az este köszöngetnek szépen csillagok az égen. Csicsija babája, alszik már a kislányka. Csicsi baba, aludj baba, mert úgy szeret az anyuka, leszállt az est emberek, álomba merüljetek. Csicsi baba tente, hajtsd fejed ölembe, úgy álmodjál szép álmokat, kicsi tündér meglátogat, csicsi baba tente. Tente baba aludjál, aranyosat álmodjál, mert felkelt a hajnal fülemüle dallal. Hajta bubája, nincs itthon a mamája, elment a szomszédba, hamut vitt a fazékba. Este van már alkonyul, nyuszi füle lekonyul, dorombol a kis cica, aludj te is, Marika. Tente baba, tente, aludj szívem gyöngye, tente baba, aludjál, anyukáról álmodjál. Tente baba, tente, este van már este, a szemedet hunyd le, tente baba, tente. Kisfiú egy szóra, ülj fel a hintóra, az angyalok rengőringó csengő muzsikája. Tente baba párnára, a kiskutya szalmára, apád elment a vásárba, hoz neked cipőcskét, pirosat, csinosat, takarosat. Tente, tente, kis halacska, ringatlak, légy nagyobb bacska, tente, tente, kis madár, elringatlak, szundikáj. Tente, anyám szentje, anyám kicsi kincse, elringatlak, pihenjél, mire fölkelsz, nagy legyél. Leszáll már a harmat, édesanyám altat, álomba dúdolgat, csókkal kelt fel holnap. Szempilládra álom szakad, karjaimban elringatlak, álmodban is takargatlak, most a hátad, most a hasad, meg ne fázzon a kis falat, szűz takaró ez a világ, ha nem én igazítom rád. Megy a hold az égen, gyönyörű ösvényen, hunyd le szemed, kicsi baba, mert eljött az éjszaka. Alszik a baba, zárva az ajka, édes álom szálljon a szempillájára. Aranykertben aranyfa, aranymókus alatta, aranycsengő muzsikál, pici gyerek szundikál. Én éjjel álmomban aranykertben jártam, aranykertben aranyfán aranymadárt láttam, aranymadár azt mondta, aludj, aludj, Katika. Aludj, baba, aludjál, csillagokkal álmodjál, álmodj diót, mogyorót, cukros habos tortát, te meg nyuszi leveles, ropogós káposztát. Aranykertben aranyfa, aranymókus alatta, aranybaba szundikál, aranyszúnyog muzsikál, cini-cini kisbaba, édesanyja csillaga. Aludjál, kedvesem, nyugodjál, galambom, ringó-rengő bölcsőd, csendesen ringatom. Álmodjál zenével, zongó méhecskével, zongó mécukroszta édes perecével. Álmodj szép virággal, sejempillangóval, sejempillangónak aranyhintajával. Aludj, baba, aludjál, sok mindenről álmodjál, álmodjál sok mindenről, aranyos tündérekről, piros sapkás manókról, szárnyas kis angyalokról. Aludj el, kisbaba, vigyázz rád a nagymama.
tiktak, tiktak szóra, mendegél az óra. Minden, minden jó gyerek, ágyban van már szendereg. Tiktak, tiktak szóra, mendegél az óra. Minden nótám oda már, gyere gyorsan, kismadár, hát ha szebb a te dalod, tán te majd elaltatod. Aludjál, babácskám, esti csillag ragyog, aludjál, aranyos, én is álmos vagyok. Álmodjál szépeket, aranyos meséket, tündér öltöztessen, angyal simogasson, aranyos pillangó kocsia ringasson. Este van már este, leszállt a nap messze, ki egész nap futkos, este biza álmos. Szép kis bölcső, kérlek téged, hagyd aludni kis öcsémet, hagyd a zajt most, hagyd a lármát, ne zavard meg csendes álmát. Nézd, mi szépen alszik, látod, de fölretten, hogyha bántod. Ringasd szépen a babát, hadd aludja ki magát.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Éjszaka fellegett áldos már, játszott

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!